Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Már csak egy karnyújtásnyira a hétvéget, csodás péntek hajnalt kívánok. Nagyon szép és energikus, szép napot. Hát igen, jól hallod, végre június 12-e, azaz péntek van. Az óra már elhagyta a hajnali kettőt, ami azt jelenti, hogy már tényleg csak néhány órát kell melóban, vagy éppen majd a suliban kibírni, és hát fejest is ugorhatunk a megérdemelt hétvégébe. Kezdjük a legfontosabbal. Ma a villők ünneplik a névnapjukat, úgyhogy nekik nagyon boldog névnapot, és persze a születésnaposoknak is csodaszép, emlékezetes napot kívánok. A naptárunkat lapozgatva ma is fontos történelmi alakokra emlékezünk. Pontosan 120 évvel ezelőtt született a magyar sportélet egyik igazi legendája, Németh János, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó és edző, aki nemzedékek számára mutatott példát kitartásból. Ma lenne 97 éves Anne Frank is, a zsidó származású holland lányt a náci megszállás borzalmai alatt írt végtelenül őszinte és szívszorító naplója tette világhírűvé. Írásai a mai napig az élni akarás és a remény legerősebb szimbólumai. De ne csüggedjünk, a sötét hajnali órákat most fénysebességgel elűzzük, gyere velem, tartsunk össze, és vészeljük át a következő órákat a legjobb magyar zenékkel. Itt is van a Vintage Dolls és a Ligetben a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar kitartás mindenkinek, aki most van éppen úton, vagy az éjszakai műszakban áll helyt. Egy kis időjárás jelentést nézzünk a következő napokra. Hát érdemes lesz ma is magunkkal vinni a napszemüvegeket. Napközben ugyanis jó részt napos, kifejezetten kellemes időre számíthatunk, csak néhol úszik be egy-egy kisebb felhő az égre. Kicsit több felhő legfeljebb keleten és Nyugat-Dunántúlon lehet, és talán északkeleten fordulhat elő egy-egy kósza gyors zápor, de semmi komoly. A szél viszont megint megmozdul, az északi-északnyugati légáramlat sok felé élénk, sőt, néhol elég erős lesz, úgyhogy a frizurákra azért tessék vigyázni. A mostani picit hűvösebb 5 és 14 fok közötti hajnal után napközben nagyon hamar bemelegszik majd a levegő, délutára már 22 és 27 fok közé kúsznak fel a hőmérők. Ez az a tökéletes jó leső nyári idő, amikor nincs se füllet hőség, és fázni sem kell. Na hát vezess nagyon óvatosan a sötétben, aztán lendüljünk is tovább, mert hogy jönnek a legjobb hazai zenék egymás után a péntek hajnalunkban, az Escape My Shadows-zal megyünk tovább, ez a későre jár.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A hajnalok mindig a különleges, ritkán hallott kincseké itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Úgyhogy a 70-es évekből indulunk már is, egészen pontosan 1976-ból, abból az évtizedből szól a Sirius örökzöldje, ez a Kinyújtom kezem.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem

0: Jó helyen vagy, a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Békés csabai energiákkal megyünk tovább. Jön Wolf Tamás, az a srác, aki idén a Dal színpadát is meghódította. Tamás története nagyon inspiráló, bár zenés családból származik, az egyetem után először a közgazdaságtan világa felé sodródott. Hát gyorsan rájött, hogy a számok nem igazán teszik boldoggá, így aztán hatalmasat váltott. Ma már személyi edzőként dolgozik, mert ez a hivatás adta meg neki azt a szabadságot, amivel végre gőzerővel az zenei álmaira fókuszálhat. A most érkező újdonsága egy pörgős, lendületes rockdal, ami mögött egy nagyon mély és őszinte szerelmi vallomás bújik meg a kedvesének. Arról a mindannyiunk számára ismerős érzésről szól, hogy a hullámvölgyek ellenére is van valaki, aki mindig ott áll mellettünk, mint az egyetlen igazi. Ez jön most Wolf Tamástól, a Lélekkikötő, a Petőfim.
1: Mi van, ha

0: magyar.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: Magyar Petőfi Rádió.
1: Rólunk az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyt.

Megyünk tovább a péntek hajnalunkban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Egy fiatal vietnámi származású zenésszel megyünk tovább, aki már gyermekként több hangszerrel barátságot kötött. Éveken át tenorkürtön játszott, és ami a mai napig is megvan, hogy szívesen ül oda a zongora vagy éppen a gitár mellé. Bár az énekléssel először csak hobbiként kezdett el foglalkozni, a környezete szerencsére addig bíztatta, amíg komolyabban rá nem feküdt a témára. Az ország végül 2014-ben ismerte meg a nevét és a hangját, amikor magabiztosan lépett fel az egyik hazai tehetségkutató színpadára. A most érkező felvételt a párja ihlette, és arról az érzésről szól, amikor az ember képes teljesen kizárni a külvilágot, hogy csak és kizárólag a szerelmére koncentráljon. Angolodjunk, most jön Benji és a With You, itt a Petőfi.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel vágunk neki az utolsó hétköznapnak, a pénteknek itt a Petőfin, ahol minden magyar hajnali 4 után járunk. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A kezdésre Fehér Kármen érkezik a Gyáva Oroszlánnal. Tarts velem, és indítsuk együtt a napot.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A vajdasági tehetséggel megyünk tovább, érkezik Zavos Regina, akinek neve egyre hangosabban cseng a hazai zene életben, és ez egyáltalán nem véletlen. A vajdasági Csantavérről származó 29 éves énekesnő még a 20-at sem töltötte be, amikor 2015-ben zsebre tette a Fehérvár Hangja fődíját. A

Berkes Oliver és az igazi életem itt a Petőfin, ahol minden magyar. A péntek hajnalunkban már is a Phoenix RT csapata jön, akik a hátuk mögött tudhatják a Rót zenekarral közös elképesztően sikeres 8 állomásos tavaszi turnéjukat, de az urak persze egy percig sem pihennek, hiszen már is fejest ugrottak a nyári fesztivál szezonba. Ugye az első nagy bulin már túl is vannak, a Győr Új Baráti Jótékonysági Motoros Találkozón és Rock Fesztiválon álltak színpadra, ahol elképesztő volt a hangulat, legközelebb pedig júliusban láthatjuk, hallhatjuk őket. Az addigi üres járatot dalírással töltik az ígéretek szerint, olyannyira, hogy már 9-10 demó el is készült a próbateremben. És kapaszkodj meg, mert egy hatalmas bejelentéssel is készültek. A Phoenix RT egy saját egynapos nyári fesztivált szervez, melyen kizárólag hazai magyar zenekarok lépnek majd fel. A részleteket egyelőre még homály fedi, de amint kiderül valami, azonnal hozzuk neked itt a Petőfin is. Addig pedig hangolódjunk a nyári zúzásra. Itt a Phoenix RT és a levegőt a Petőfin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szép jó reggelt, az utolsó étköznapra ébredtünk, legalábbis próbálunk. Péntek van, június 12-e, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és hogy könnyebben másszunk ki az ágyból, vagy éppen térjünk magunkhoz, hozom a kedvenceket, különlegességeket. A kezdés a jazztelené.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

Egy igazi különlegesség a Stream Sim Nakedtől, ez volt az Apple Pie a Petőfin, ahol minden magyar. Különlegességekből a Hajrá Magyarok élő stúdió koncert sorozatunkban sincs hiány. Egész héten, minden hétköznap 13 órától egy-egy csapat előadó teszi nálunk tiszteletét. Ma például a Cukorborsó zenekar. Ha erről nem szeretnél lemaradni, akkor mindenképpen kapcsolj 13 órától a Petőfire, vagy éppen kattanj rá a YouTube csatornánkra, illetve Facebook oldalunkra, ahol szintén élőben követheted az eseményeket. Tehát ma is hajrá magyarok, Mák Katával és a Cukorborsó zenekarral. Pál Balázs Kármen és Oliver from Earth párosával folytatjuk, akik szintén jártak már nálunk itt a hajrá magyarokban többször is. Ez a régi szép mesék, a Petőfi. Jó reggelt!

0: minden magyar.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mindjárt 6-ot üt az óra, nagyon szép, friss péntek reggelt kívánok, aki már talpon van, vagy éppen most készülődik a hét utolsó megpróbáltatásaira. Hát nézzük meg gyorsan, hogy milyen idővel indul a hétvégénk. Napközben szerencsére jó részt napos, kifejezetten barátságos időre van kilátás. Picit több felhő legfeljebb keleten, illetve a nyugat Dunántúlon takarhatja el a napot, és legfeljebb észak-keleten fordulhat elő egy-egy kósza, gyors zápor. A mostani, igencsak friss 5 és 14 fok közötti hajnal után napközben nagyon gyorsan melegszik majd a levegő, délutára már 22 és 27 fok közé kúsznak fel a hőmérő higanyszálai. Ez tökéletes koranyári időjárás, amikor se fázni nem kell, se pedig a hőség nem gyötör minket. Ráadásul a hétvégén is marad ez a kellemes kirándulós időjárás, bár pár felhő és néha egy-egy erősebb széllökés még bekavarhat, de semmi sem ronthatja el a szabadidős tevékenységeinket. Kezdődjön hát a péntek, az utakon vezess nagyon óvatosan, most pedig indítsuk el a reggelt a Stone Sober csapatával, ez a Cheeky Oversized Dreams.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most már csak másodpercek választanak el minket a reggel 6 órától. Érkeznek a legfrissebb hírek, aztán Habocki Máté veszi át az irányítást, és indítja el az utolsó hétköznapodat. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, este találkozzunk még, és hangulódjunk együtt a hétvégére. Legyen szép a pénteked. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütésre számíthatunk, felülvizsgálják a költségvetést, ma van a gyermekmunka elleni világnap.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Kigyulladt egy kamion az M1-esen Győr térségében Hegyeshalom felé a 115-ös kilométernél, a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Június végéig felülvizsgálják az idei büdzsét, az eredményeket augusztus végéig teszik közzé. A jövő évi költségvetési tervet várhatóan október közepén hozza majd nyilvánosságra a kormány. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját az év végéig. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, amikor 4 évvel ezelőtt leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamat, most majdnem 10%. Hozzátette, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Ma van a gyermekmunka elleni világnap. Az UNICEF statisztikái szerint világszerte több mint 200 millió gyermek dolgozik. A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekmunka alapvetően rombolja az érintett fiatalok életesélyeit, és fokozza a szegénység, a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenség mértékét. Magyarországon csak az vállalhat munkát, aki betöltötte a 16. életévét. Újabb korszerű alacsony padlós kaf villamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, ezek a szerelvények a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba. A közlekedési társaság összesen 51 új szerelvényt rendelt. Megrázott az áram egy 11 éves fiút Várpalotán. A gyerek a barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, ekkor történt a szerencsétlenség, a sérült gyermeket mentőhelikopter szállított a kórházba.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
3: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar, napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok. 2026. június 12-én, pénteken, itt vagyunk a hétvége kapujában. A magyar kedvencek ma is kísérnek természetesen, az ébredés mellé jön a Valmar és a Magány Vagány.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: a lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: A mai lehetőség egy olyan zenekaré, akik visszacsempészik a gyerekkort a délutánunkba. A Cukorborsó zenekarról van szó, akik gyerekekre szabott interaktív, ugyanakkor felnőtt barát műsorokat adnak. Náluk minden hang élőben csendül fel a koncerteken is, és valódi hangszerekkel teremtenek igazi koncertélményt. A gyerkőcök egyébként mindig nagyon élvezik a zenekarral közös játékot, zenélést, éneklést, mozgást, óvodai és iskolai rendezvényeken is találkozhattál már velük, hiszen főként az ovis és az alsós korosztályt szórakoztatják. Dinamikus dalokkal várnak délután egy órától is, hogy valódi örömöt hozzanak a napodba. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon követheted élőben is a koncertet. Denizhez hozzánk ide a stúdióba. A 30Y csapata pedig benéz majd a Fishing on Orfűre, révbe ér, most velük folytatjuk itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: minden magyar.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Kávé helyett halló magyarok.
2: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, már is fél héthez érkezünk, jönnek a legfrissebbek. Ne feledd, mára is van még nálam egy páros mozi belépő a Power Ballad című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnéd megnyerni, keresd az óra zenéjét, 11-ig bármikor felcsendülhet. A hírek után majd a Balkán fanatikkal várlak vissza. Repülj madár, hamarosan a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz, keleten záporral, marad a babaváró kölcsön visszafizetési moratóriuma. Táborozó diákokat gázolt halálra egy autós Hollandiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kigyulladt egy kamion az M1-esen Győr térségében Hegyeshalom felé a 115-ös kilométernél. A forgalmat a Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a pályáról. Három autó ütközött az M3-ason Budapest felé a 48-as kilométernél. Forgalomkorlátozásra készüljenek, és ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
4: A kormány is, az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd eurós uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban az Európai Bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kaptak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország hozzájusson a támogatáshoz.
5: A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek, ideérkezzenek ezek az uniós források, hogy ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi, esetleg vissza nem térítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
4: A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, június végéig felülvizsgálják az idei büdzsét, az eredményeket augusztus végéig teszik közzé. Hozzátette, a jövő évi költségvetési tervet várhatóan október közepén hozza majd nyilvánosságra a kormány.
6: Ez egy folyamat, ahogy sokszor el szoktuk mondani, minden lépésről lépésre halad. Egy elég hánytatott sorsú költségvetést hagyott ránk az előző kormány. Ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra. Nagyon körültekintőek a pénzügyminisztériumban, és úgy fogunk a nyilvánosság elé állni, hogy azt még teljes válszélességgel a 2027-es évre vállalni tudjuk.
4: Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a kamat. A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési minisztert, és arra is felkéri Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás egy kétszer kétsávos híd és a hozzá kapcsolatos alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
6: 24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több, 24.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban, és azt talán el kell mondanunk ugyanebben a vonatkozásban, hogy mennyi kritika érte a babaváró hitet, és természetesen az előzőek mentén, hogy a kormány mennyire elkötelezett az állampolgárok érdekeinek védelme érdekében. Mindaz a kritika, ami érte a babaváró hitet, például, hogy mi történik akkor, amikor a házastárs egyik tagja életét vesz, veszíti, vagy esetleg veszteséggel jár, vagy válás. Tehát mindig olyan egyedi élethelyzetekről beszélünk, amire ugye ez a keretfeltétel nem tért ki, ezekre is körültekintéssel leszünk. Ez is egy olyan döntéshozatali folyamat, amelyet társadalmi egyeztetésre kíván bocsájtani a kormány.
4: Köböl Anita, a kormány szóvivő beszélt arról, hogy meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Emlékeztetett az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt, az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönni alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük.
7: Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előleg fizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatával megbízza Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
4: A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormányt a közlekedési miniszter, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A tájékoztató után Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét, hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet, módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
4: Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről. A szerb energiaügyi miniszter bejelentette, amennyiben az orosz tulajdonos megállapodást köt a MOL-lal, a NISZ 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok ezt jóvá hagyja, akkor a szerb állam további 5% NISZ részvényt vásárol. Ez a miniszter szerint lehetővé tenné Belgrád számára, hogy beleszólása legyen a stratégiai jelentőségű döntésekbe. Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. A NAV kommunikációs vezetője elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Linzmeier Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik.
8: Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vámérték.
4: Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottból összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le. A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi legalább 5 éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik, ehhez pedig egy bűnszervezetet hozott létre. Nyilvános internetes felületeken árusította az illegális gyógyszereket és potencia növelőket külföldi vevőknek, mondta Kész Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda sajtóreferense.
9: A bűnhálózat vezetőjét, illetőleg 3 társát őrizetbevételünk mellett bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, míg 5. elfogott társukat üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel gyanúsították meg kollégáim. A kutatás alkalmával összesen több mint 830 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el tőlük.
4: Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. 3 meghaltak, 4 súlyosan megsérültek. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban keleten zápor, zivatar kialakulhat. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
10: Megkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 2-0-ra nyert a társházigazda Mexikó Dél-Afrika ellen az alcsoportban az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzésén. A helyszín a mexikóvárosi Azték stadion volt, 81 000 néző figyelte a mérkőzést. A 9. percben Quiñones szerezte meg a vezetést, majd a 67. percben az ember előnyben játszó mexikóiak közül Jiménez fejjel talált be. A hajrában egy-egy dél-afrikait és mexikóit még kiállított a játékvezető. Mexikó Dél-Afrika tehát 2-0 csoport másik mérkőzésén, amely nemrég ért véget, Guadalajarában, tehát szintén Mexikóban, Dél-Korea Csehország 2-1. Krejcsi az 59. percben a cseheknek szerzett vezetést, de a 80. percben megszerezte a győztes gólt. A folytatásban Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzést rendeznek ma magyar idő szerint este 9-től Torontóban. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is közvetítjük. Bejelentette a Real Madrid, hogy José Mourinho a csapat új vezetőedzője. Erről a spanyol labdarúgó bajnokságban a második klub számolt be hivatalos oldalán. A portugál szakember 2029-ig írt alá, és július 13-án csatlakozik a klubhoz. Vízilabda. Nem jutott döntőbe a címvédő Ferencváros a férfi bajnokok ligája máltai 4-es döntőjében, mivel a 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a Burián Gergelyel felálló spanyol Barcelonéta együttesétől az első elődöntőben. Az FTC a bronzmérkőzést, a Zalánki Gergőt is foglalkoztató görög Olimpiakos Pireusz ellen játssza majd szombaton, vagyis holnap este 7 órától. A nőknél a máltai 4-es döntő fináléjában ma este 21 órától az FTC az Olimpiakosszal találkozik majd. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe, melyet ma rendeznek a Bogcsarnokban. Az alcsoportban Guzi Blanka a 3. a B-ben, Erdős Rita a 8. helyen végzett az elődöntőben. A döntő ma 16 órakor kezdődik. Erről is beszámolunk a Nemzeti Sportrádióban. 12 magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balogh Gergely is minden idők legjobb idejét evezte. A tegnap délutáni programban a kajakosoknál Csikós Zsóka, a kenusoknál Juhász István, Opavszki Réka és mindkét páros bejutott a döntőbe. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kávé helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! 7 óra lesz, már is jönnek a legfrissebbek, aztán megyünk tovább a magyar kedvencekkel, amik között ott lapul az óra zené egészen 11-ig bármikor felcsendülhet. Figyeld, keresd a játékszignált, hogyha pedig meghallod, akkor várom majd az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra, és a Power Ballad, azaz az Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére nyerhetsz egy páros mozi belépőt. A Villőknek boldog névnapot, hiszen ma ők ünnepelnek, a következő órát pedig a Compact Disco indítja. Hősökkel minden rendben!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
3: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
5: A Duna napok az kihagyhatatlan.
4: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
6: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
4: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Sok napsütésre számíthatunk, hamarosan ukrán-magyar csúcs lehet. Több megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Kigyulladt egy kamion az M1-esen Győr térségében Hegyeshalom felé a 115-ös kilométernél. A forgalmat a 112-es kilométernél kiterelik a pályáról, azonban a kialakult torlódásban újabb súlyos baleset történt. Három autó ütközött az M3-ason Budapest felé a 48-as kilométernél, már több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Lemondott a brit védelmi miniszter. John Healey a távozását azzal indokolta, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapnak annyi pénzt, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. Itthon az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságuk elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamatstopját az év végéig. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, amikor 4 évvel ezelőtt leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamat, most majdnem 10%. Hozzátette, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdubiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Részletek a Katasztrófa Védelem honlapján olvashatók.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten lehet eső, napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok, elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok. 2026. június 12-e a mai dátum, egy pénteki nap virrat ránk. A magyar kedvencek kísérnek ezen a reggelen is, mindjárt a Hollywood zenével, elsőként pedig a Compact Disco, a Hősökkel, minden rendben.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Hétvége mérsékelten meleg időt hoz, a napos időszakok mellett elszórtan eső, zápor, élénk szél előfordulhat. Vasárnap zivatarok is lehetnek a Balaton térségében 23-26 Celsius fokos maximumok mellett. A Balaton vízhőmérséklete egyébként 20-21 Celsius fok körül alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között pedig a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, úgyhogy a szabadban mindenképp gondoskodj a bőröd megfelelő védelméről. A magyar zenék pedig gondoskodnak a megfelelő hangulatról ma reggel is. Kacaj, ahogy szeretném, ezt hallgatjuk most a Petőfin.
1: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtót.

0: magyarok, a műsorvezető Habóczky Máté.
1: Nem csak a balatoni szápozás kínál mozgásélményt az előttünk álló hétvégén, hanem országszerte számos helyszínen, számos sport vár rád, hiszen ma rendezik a mozgás éjszakáját. Hamarosan erről majd bővebben, most jönnek a legfrissebbek, hiszen 7:30, aztán a Kelmen kabátbanna, azért mégiscsak irány a vízpart. Maradjatok gyerekek, mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sok napsütésre számíthatunk, felülvizsgálják a költségvetést. TikTokerekre csapott le az adóhatóság.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy kamion az M1-esen Győr térségében Hegyeshalom felé a 115-ös kilométernél, a forgalmat a 112-es kilométernél kiterelik a pályáról, azonban a kialakult torlódásban újabb súlyos baleset történt. Három autó ütközött az M3-ason Budapest felé a 48-as kilométernél, a torlódás már meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, a 3-as főúton kerüljön. Ha bármi rendkörét látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Június végéig felülvizsgálják az idei büdzsét, az eredményeket augusztus végéig teszik közzé. A jövő évi költségvetési tervet várhatóan október közepén hozza majd nyilvánosságra a kormány. Az egyházi iskola fenntartó képviselőivel tárgyalt Lanner Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Azonnali intézkedéscsomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg. A miniszter a többi között az e-könyvek és a hangos könyvek áfa kulcsának felülvizsgálatát és a Nemzeti Kulturális Alapkönyv támogatási programjának kiterjesztését ígérte. Két népszerű TikToker akadt fenn az adóhatóság szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták, az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett a videói nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, és a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyíti a programok követését.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre főként északkeleten, keleten lehet számítani, a szél megélénkül. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Halló magyarok! Induljon rutinból, jól a napod!
1: És induljon, vagy éppen záruljon testmozgással ez a napod is, hiszen ha eddig nem tudtad rávenni magad a mozgásra, akkor itt a remek alkalom, amikor kimozdulhatsz, és extra motivációnak pedig megteszi az ingyenes nyárindító sportfesztivál. Ma rendezik ugyanis a mozgás éjszakáját. Közel 90 településen várnak a programok. A cél megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. Budapesten a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont az eseményeknek, várhatóan több tízezren mozognak majd együtt az esti fények mellett, de szerte az országban a mozgás mindenki számára elérhető. Számos sportot kipróbálhatsz, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. A helyszínek között van Zalaegerszeg, Kaposvár, Békés Csaba, Salgótarján, Baja, Mosonmagyaróvár, Jászberény, Pécs, Győr, Kecskemét, Eger, Veszprém és Székesfehérvár is, valamint erdélyi magyar települések is csatlakoztak, köztük Csíkszereda, Kézdivásárhely, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely. A részvétel valamennyi helyszínen díjmentes, a részletes programot, helyszíneket pedig megtalálod a mozgáséjszakája.hu weboldalon. Tegyél az egészségedért már a mai napon. Akár táncformájában is megteheted mindezt, a következőkben Filóék zenélnek itt a 100 szor a Petőfin.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, és csodás reggelt, Deniz után 7:56 a pontos idő. Szombaton nyílt napot szervez a BKV a Hungária kocsiszínben, abból az alkalomból, hogy 20 éve álltak forgalomba Budapesten a kombinó villamosok. Több különleges jármű is megtekinthető lesz, és felsorakozik a Nosztalgia Flotta több villamosa is. S ha már Budapest jelenleg baleset nehezíti a közlekedést, a Soroksári úton, az Illatos útnál, a 10. kerületben, a Noszlopi utcában, a Gergely utcánál, légy türelmes. Már is jönnek további infók, aztán pedig az Elefánt csapata, aki vasárnap pótolja majd a Budapest Parkos koncertet. Kár, ezzel megyünk tovább, hamarosan a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile Hírkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
0: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
2: Yeah, yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
0: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy, a Power Ballad Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
2: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
0: Erről mi is gondoskodunk.
2: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Mit loptál el?
9: Titkokat.
7: Rendezte Steven Spielberg.
8: Mit akarsz csinálni?
9: Leleplezem az egész világnak.
10: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
7: A leleplezés napja a mozikban.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Sok napsütésre számíthatunk, hamarosan békét köthetnek a Közel-Keleten. TikTokerekre csapott le az adóhatóság.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: kigyulladt egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé a 115-ös kilométernél. A forgalmat a 112-es kilométernél kiterelik a pályáról, azonban a kialakult torlódásban újabb súlyos baleset történt. Három autó ütközött az M3-ason Budapest felé a 48-as kilométernél. A sávzárás ugyan megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
12: Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légicsapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyaláson történt jelentős előrelépésre, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, hogy hamarosan bejelentik az Iránnal kötendő megállapodás helyét és idejét. Hangsúlyozta, az iráni kikötők tengeri blokkádja érvényben marad egészen addig, amíg véglegessé válik a megállapodás. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli utasszállító repülőgép miatt. A Gripen gép pár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légirányítással. A Gripenek a felszállás után vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállítógép pilótáival, akik ezt követően rádión keresztül kommunikáltak a magyar földi irányítással. Ezután a vadászgépek visszatérhettek a kecskeméti repülőbázisra. Két népszerű tiktoker akadt fenn az adóhatóság szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett a nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, és a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Új buszsávot építenek mától a főváros két forgalmas pontján. A 13. kerületi Róbert Károly úti felüljáron az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a 11. kerületi Egér úton a centrum irányba alakítanak ki sávot az autóbuszok számára.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre, főként északkeleten, keleten lehet számítani. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok! 2026. június 12-e van péntek, ez a Halló Magyarok. Fókuszban ebben az órában a sport, és természetesen a futballvilágbajnokság. Kezdés pedig az Elefánt csapatával. Ezúttal új zenének. Szól a kár!
2: Itt egy újabb óra!
5: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

Korea és Csehország találkozója pedig a reggeli órákban ért véget. Most az M4 Sporton és az M4sport.hu-n a Gól című műsorban megnézheted, hogy hogy alakult, hiszen 8 órakor kezdődött, jelenleg is megy ez a műsor. Este 9-től pedig a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés vár ránk, szombatra virradóan pedig éjjel 3-kor az Egyesült Államok-Paraguay találkozó. A futball mellett a Forma 1 is tartogat izgalmakat a hétvégére, ezúttal Barcelonában köröz a száguldó cirkusz. Ma 13:30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától a második szabad edzés, szombaton 12:30-tól a harmadik szabad edzés, 16 órától időmérő, majd vasárnap 15 órától a futam, mellette pedig a Forma 2 és Forma 3 eseményeit is élőben követheted. A Tour of Auvergne-Rhône-Alpes országúti kerékpárverseny 6. szakaszát ma 15:40-től a Dunavörðön láthatod, akár csak 17:30-tól a röplabda női Európa Ligából az Észtország-Magyarország találkozót, 21 órától pedig a vízilabda női bajnokok ligája döntőjében a Ferencvárosnak szurkolhatunk az Olimpiákhoz ellen. Mindemellett az M4 Sport webes felületén az Öttusa Világkupa sorozat budapesti állomásáról is találsz közvetítést. A férfi elődöntő jelenleg is zajlik, és a vízilabda női bajnokok ligája bronz mérkőzését is itt követheted figyelemmel. Jó szurkolást a helyszíneken és a képernyők előtt egyaránt. Hogyha úton vagy, akkor pedig vigyázz magadra. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, az Illatos útnál, a 10. kerületben, a Noszlopi utcában, a Gergely utcánál, az M1-esen pedig a hajnali órákban egy kamion a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr térségében munkaterületbe hajtott, majd kigyulladt a 115-ös kilométernél, a kialakult torlódásban pedig egy újabb súlyos baleset történt, ezért a forgalmat kiterelik a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban, az ellenkező irányban is lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az érintett szakaszon, úgyhogy mindenképpen plusz menetidővel kalkulálj, hogyha erre visz az utad. Az otthon itt van, ne feledd, az úton csak óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Roy zenél nekünk itt a Petőfim.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Amanna, valamiért ezt hallgattuk az elmúlt percekben. 8:30 érkezünk, úgyhogy jönnek már is a legfrissebbek, aztán pedig Varga Viktor vár ránk a napsütés mellett. Lehet zöld az ég a Petőfim.
1: Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű. Nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Sok napsütésre számíthatunk, felülvizsgálják a költségvetést, érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két súlyos baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győrre elkerülő szakaszán. A 112-es kilométernél leterelik a forgalmat a pályáról. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M6-oson Pécs felé, az 52-es kilométernél lezárták a belső sávot, és egy defektes kamion miatt csak a belső sáv járható az M35-ösön az M4-es autópálya felé, a 28-as kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig teszik közzé az eredményeket. A pénzügyminiszter csak ezután terjeszti be a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is, ugyanakkor figyelembe kell venni a költségvetés lehetőségeit is. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Ez szerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője Füst Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolt. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében zajló nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca közölte, hogy az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük, ezt bármely kormányablakban megtehetik, a beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobilügyi intézést biztosítanak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre főként északkeleten, keleten lehet számítani. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8.44 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Nem az autópályák reggel a mai. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leteredik a forgalmat. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél ezért pályazárat vezettek be. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál egy autó szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták, az M35-ösön pedig az M4-es felé vezető oldalon Hajdúböszörmény után a 28-as kilométernél egy defektes kamion miatt csak a belső sáv járható. Vigyázz magadra, sok türelmet a mai közlekedéshez is. Kezdetét vette a 2026-os labdarúgó világbajnokság, már két találkozón is túl vagyunk, mondhatnánk útjára indult a labda, méghozzá a Trionda névre keresztelt játékszer, ami az idei viadal hivatalos labdája. Magyarra három hullámként fordíthatjuk a nevet, melynek a piros, zöld, kék színvilága a három rendező ország előtt tiszteleg. A négy panelből álló kialakítás a nevében szereplő hullámokra utal, melyek a labda közepén háromszöget alkotnak. Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendező országként való egyesülésének szimbólumaként. A házigazda országok válogatottjai általában egyébként az átlagosnál jobban szerepelnek a világbajnokságokon, és idén is mindhárom rendező ország jó eséllyel pályázik arra, hogy tovább jusson a csoportjából. Az időeltolódás miatt, hogyha lemaradsz az események, semmi sincs veszve. Az N4 Sporton és az N4sport.hu-n, valamint a Mediaclicken minden mérkőzést újra nézhetsz, és a tévében is mennek az ismétlések. Emellett mind a 104 VB mérkőzésből 3-3 különböző hosszúságú összefoglalót találsz az N4 Sport YouTube csatornáján 3, 10 és 26 perces formában, ahol előzetesen a végeredmény sincs feltüntetve, így a kellő izgalmak mellett követheted az eseményeket. Nos hát, jó szurkolást, kellemes időtöltést kívánok itt az előttünk álló hetekre, sőt bő egy hónapra, és hát a szabadtéri helyeken is alig, hanem sok helyen kivetítővel, tévékészülékekkel várnak, úgyhogy egy jó baráti beszélgetés mellett mehet a háttérben a VB eseménye. Anyu, ez hangos, ez pedig már megy a háttérben nálunk itt a Petőfin, ez a Szétcsúszva,

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Horányi Júli énekelt nekünk az óra végén. Jó reggelt kívánok, 8:55 a pontos idő. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, az Illatos útnál a fővárosban, illetve a 10. kerületben, a Noszlopi utcában, a Gergely utcánál. Légy türelmes, már is jönnek a további infok az utakról, hát sajnos az autópályákon egyébként elég sok nehézség adódott itt az elmúlt órákban. Nos, viszont adódik a helyzet, hogy az óra zenéje még nem volt, viszont egész biztosan lesz 11-ig, bármikor felcsendülhet. Hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom SMS-ben a 0630303380-ra az előadót, illetve a dal címet, és tiéd lehet egy páros belépő a Power Ballad című film premier előtti vetítésére. Egy megható történet a zenéről, önbecsülésről, a barátságról, illetve az ambíció áráról. Érdekes kis sztorinak ígérkezik, úgyhogy érdemes fülelni. A következő 60 percet majd Király Viktor indítja. Jön a szóló hamarosan, a Petőfilm.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
0: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
0: Rókusfalvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
6: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
7: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám.
7: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
7: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
8: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
7: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
8: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
7: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Power Ballad Életem legjobb száma című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
8: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
7: Erről mi is gondoskodunk.
8: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
7: Minden magyar.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Király Erzsébet.
8: Ez a Petőfi Rádió.
16: Csak keleten, északkeleten lehet eső, meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, TikTokerekre csapott le az adóhatóság.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Két súlyos baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 112-es kilométernél leterelik a forgalmat a pályáról. Felborult egy kamion az M3-ason Budapest felé a 123-as kilométernél. Pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél a 3-as főútra terelik a járműveket. Kigyulladt egy kamion az M0-ás keleti szektorában Pécelnél az M1-es felé. A 49-es kilométernél lezárták a külső sávot, 4 kilométeres a torlódás. Busszal ütközött egy autó a 4-es főúton, a 225-ös kilométernél Hajdúszoboszló felé, ott is a külső sávot zárták le. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
16: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Szeptember 30-áig marad érvényben a jelzálog hitelek kamatstopja, a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormány eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbította. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. Szeptember végéig meghosszabbította a kormány a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője. Fürst Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében zajló nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, és a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os bírságra is számíthatnak.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre főként északkeleten, keleten lehet számítani. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
7: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 12-én pénteken. Hogyha szeretnél ott lenni a Power Ballad című film premier előtti vetítésén, figyeld az óra zenéjét, lehet, hogy nem sokára felcsendül. A kezdőn Király Viktor és a Szóló.
2: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: Hajdúbihar vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
2: Petőfi Rádió, minden magyar.

0: az idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 9 óra 16 a pontos idő, az M0-es keleti szektorában Pécelnél az M1-es felé korábban kigyulladt egy kamion a 49-es kilométernél, a külső sáv zárva, ezért a több kilométeres torlódás. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt, emiatt a 122-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. A Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul torlódik szakaszosan a forgalom, főleg a külső sáv. Hogyha a főváros a célod és személyautóval vagy, akkor érdemes az áttered belső sávot választani. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesd és Füzesabony között pedig felborult egy kamion, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. A 4-esen pedig Debrecen átkelési szakaszán egy autó és egy busz ütközött a 225-ös kilométernél a Hajdúszoboszló felé vezető oldalon. A külső sávot le. A 44-esen is volt baleset Tiszaúg térségében, a 33-as kőnél félpályán lehet haladni, az 52-esen pedig dolgoznak, a 34-es, 51-es kilométerek között irányonként váltakozva halad a forgalom, ezért van torlódás. Hát a ma reggeli közlekedés egy katasztrófa filmre hasonlít leginkább, de sajnos ez a valóság, viszont a mozikban azért ennél jobb történeteket is láthatsz. A Power Ballad életem legjobb száma, egy megható történet a zenéről, az önbecsülésről, a barátságról és az ambíció áráról, amikor Rick a film főszereplője találkozik a halványuló félben lévő fiúbanda sztár Dennyvel, a zene és egy késő esti jam session révén összebarátkoznak, de amikor Danny neve alatt Rick egyik dalából sláger lesz, Rick elhatározza, hogy visszaszerzi az elismerést, amelyet szerinte ő érdemel. A film főszereplői Paul Rudd és Nick Jonas, akit a Jonas Brothers

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Lassan zárul ez a hét, ami a játékokat illeti. Ahogy ígértem, még van nálam egy utolsó darab, páros belépő, a Páros Bele című film premier előtti vetítésére, és már is kiderül, hogy kinek adhatom.
3: Szia!
2: Jó reggelt, kijön a Kapocki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
3: Bálint vagyok, szia!
2: Szia Bálint, köszöntelek, írtál nekünk a játékunk kapcsán, Bálint, elég fiatal a hangod, sulis vagy még, vagy esetleg már kicsit idősebb?
3: 16 éves vagyok.
2: 16 éves, no hát akkor lassan közeledik az év vége.
3: Igen, nekem már vége van,
2: ja,
3: tegnap volt az utolsó napom.
2: Na és jól sikerült az év, hogy érzed?
3: Igen, ötös tanuló lettem, színötös.
2: Azt a mindenit, hát ehhez szeretettel gratulálok, akkor meg lehet ünnepelni ezt egy jó mozizással, Bálint, mit szólsz?
3: Igen, erre vágytam már.
2: Oké. Mondj nekem kérlek egy előadót és egy dalcímet.
3: Punani Massive-től a Partizánból.
2: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
3: Természetesen a Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Gratulálok, Bálint, nyereményed egy páros hely a Power Ballad című film premier előtti vetítésére az Intercom jóvoltából.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon-nagyon szívesen, megvannak már a nyári szünetre a tervek?
3: Igen, természetesen a Petőfit fogom hallgatni minden nap, mint eddig, és táborokba megyek, még tábort szervezek.
2: Azt a mindenit. No hát akkor unatkozni nem fogsz. Köszi szépen, hogy velünk vagy, nyáron is számíthatsz ránk, és akkor mindent megbeszélünk adáson kívül. Teted le a telefont, arra kérlek.
3: Köszi,
2: én pedig indítom a Quimby dalát, itt a Láthatatlanul a Petőfin.
4: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: És a fejedben fütyül a szél. Ez a legújabb magyar zene.

0: magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Nos, hát ha van kalandos hivatás, akkor a régészeti az mindenképpen az lehet, legalábbis ez a misztikum övezi. Országszerte régészeti lelőhelyek nyílnak meg mától vasárnapig. A régészet napja alkalmából olyan helyekre is ellátogathatsz, ahova máskor nem biztos, hogy lehetőséged lesz. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvény sorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. Mindezt a régészet éjszakája egészíti ki, a régészet sötét oldala a címmel. Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos programmal készül, ahol a régészeti munka kevésbé látható oldalába is bepillanthatsz. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban a kézműves és családi programok mellett restaurátor műhely bemutató, látványtári séta, drónos és fémkeresős bemutató is lesz. Egerben a Dobó István Vár Múzeum lelőhely látogatásokkal, vársétával és előadásokkal vár, de Dunaújvárosban, Esztergomban, Pakson, Százhalombattán, Tatabányán, Vácon, Szekszárdon, Tiszafüreden, Keszthelyen, Veszprémben, Zalaegerszegen szintén változatos múzeumi és családi programokban lehet részed. A részleteket megtalálod a Régészet napja honlapján. Érdemes keresni tehát ezeket a lehetőségeket is. A folytatásban pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, hiszen vár ránk mindjárt a Hiperkarma, most pedig Elé Suzi. Kisenyitom a szemem, itt a Petőfi.

0: magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Menten

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 10 órához érkezünk, jönnek már is a legfrissebbek. A mozi jegyek erre a hétre elfogytak, de a következőre is lesznek, majd igaz egy másik filmre, hogy mire, az hétfőn kiderül majd. A következő órát a Honeybees csapata nyitja, szerencsére a magyar zenei kedvencek nem fogynak el sosem. Éjfél után, mindjárt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Csak keleten, északkeleten lehet eső, felülvizsgálják a Mohácsi Duna hídügyét, újabb számlagyárra bukkant az adóhatóság.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Két súlyos baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győrre elkerülő szakaszán. A 112-es kilométernél leterelik a forgalmat a pályáról. Budapest felé a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül a járművek. Érdemes az átterelt belső sávot választani. Felborult egy kamion az M3-ason Budapest felé a 123-as kilométernél. Ott is pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél a 3-as főútra terelik a járműveket. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M6-oson, Pécs felé az 52-es kilométernél. Lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívül látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedés biztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna hídügyét, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra dúzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a KSH. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Szeptember végéig meghosszabbította a kormány a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. 25 embert fogtak el a NAV zalai nyomozói egy csak nem 800 millió forintos csalást elkövető számlagyár felgöngyölítésekor. A bűnszervezet egy többszintű, egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncolatot hozott létre. Papíron olyan tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amelyeket azok nem végeztek el, így jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A hatóság több mint 1,2 milliárd forint vagyont foglalt le.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farmahangeri Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre főként északkeleten, keleten lehet számítani, a szél megélénkül. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nincs más hátra, mint hogy lassan-lassan ráforduljunk a hétvégi időtöltésre. Megkezdődik a mai utolsó 60 percünk is így 10 óra után. Ez Halló Magyarok 2026. június 12-én pénteken. Ezúttal a Honeybees csapata vár ránk. Jön az éjfél után.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó munkát kívánok! Ma kezdődik és egy héten át tart külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével a 31. Duna Karnevál Budapesten. Látványos programokkal, gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek majd. A programban karneváli felvonulás, nemzetközi néptáncverseny, táncház, gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivál egyaránt, és kiemelt szerepet kap a határon túli magyarság, a hazánkban élő nemzetiségek, a dunamenti népek kultúrájának és a táncház módszer népszerűsítése is. Na, a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves kolózenekar is tiszteletét teszi, továbbá Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból is érkeznek néptánc csoportok. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított nagy színpadon pedig látványos gálaműsorokkal mutatkoznak be a meghívott magyar és külföldi együttesek. Budapest belvárosában egyébként flashmobokkal is találkozhatsz, úgyhogy ha netán belebottasz egy ilyenbe, akkor alig, hanem a Duna Karneválhoz tartozik. Kellemes időtöltést kívánok, csodálatos dolgok ezek, hogyha teheted, akkor állj be te is egy kicsit ropni, ez mindenképpen jó tehet a lelki egészségünknek is. A következő pillanatokban pedig Péterfi Boriék segítenek át akár egy nehezebb percen, hiszen itt a hajó

0: a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó munkát kívánok! Ez volt a Blaha Lujánával a sűrű végtelen, és hát a tudomány világa is sűrű, és alig ha nem végtelen. Holnap lesz a Magyar Feltalálók napja, hiszen Szent György Albert Nobel-díjas tudós 1981. június 13-án nyújtotta be a C-vitamin hatékony előállítására vonatkozó szabadalmát. A közmédia ezért tematikus műsorokkal ünnepel. Az M5 kulturális csatorna a tudomány történetének izgalmas innovációit, találmányait szemlézi. Már a mai napon egyébként a Multiverzumban. Megtudhatod, hogy hogyan működik jedlikányos villámdelejes forgonya és villámfeszítője. Holnap pedig több oldalról is bemutatja a magyar innováció és tudomány kiemelkedő alakjait. Már reggel 6 órától várnak a különböző adások, többek között Béres József, Krausz Ferenc és Puskás Tivadar munkásságával is ismerkedhetsz. A Duna a jövő magyar feltalálóira és tudósaira irányítja a figyelmet. A Duna World a telefon és a telefonálás történetén vezet végig. Emellett Kandó Kálmán, Kempelen Farkas, Irinyi János, Ganz Ábrahám, Csonka János, Gábor Dénes, Galamb József és a már említett jedlikányos találmányai újításai is szóba kerülnek, hiszen világszerte maradandó nyomot hagytak a tudomány és a technika fejlődésében. Az M2 Mese TV-n ma a 7-7 kaland teljes adása a magyar feltalálókról és találmányaikról szól, és a Csukás Meserádió is egész nap érdekességekkel vár. A The Carbon Fools csapata pedig a Tárka összművészeti hétvégén Felső Tárkányban vár majd június vége felé, ezúttal ők zenélnek. Itt az Open Doors, a Petőfi.

0: kértem.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Csodálatos, szép jó reggelt és jó munkát kívánok. 11-től jön majd Mák Kata, ő kísér tovább a délelőttben. Aztán 13 órától a Cukorborsó zenekar csempész egy kis gyermeki örömöt. Na, a délutánodban Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon láthatod is a koncertet 1 órától. Aztán 4-től jön Szikora, Tomi este 7-től kívánság műsorral vár. 9-től Medgyessy Gábor koncertajánlatokkal. 11-től pedig a hazai gitárokban Pulius Tibor lesz Fekete Laci vendége, úgyhogy érdemes velünk tartani késő este is. A következő pillanatokban pedig egy lélegzetvételnyi szünet után Szabó Balázs hozza a napsütés mellé a naphajót, itt a Petőfi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Zárul az eheti műszak, köszönöm szépen, hogy velem tartottál. A következő héten pedig ismét találkozunk majd, és újra lesz játék méghozzá megint egy mozifilm premier előtti vetítésére. Hétfőn hozom majd a részleteket, addig is legyen egy csodálatos élményekben gazdag hétvégét. Bármerre jársz határon, innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
4: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
3: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
5: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
3: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: Napos marad az idő, nőtt az építőipari termelés, több vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Két súlyos baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 112-es kilométernél leterelik, majd a 115-ösnél visszaengedik a forgalmat. Felborult egy kamion az M3-ason Budapest felé, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél a 3-as főútra terelik a járműveket. A mentés idejére Vásárosnamény felé is lezárták a külső és a belső sávot, csak a leálló sáv járható, több kilométeres a torlódás. Azonnali jelentést kér az autópályaterelések okozta közlekedés biztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a központi statisztikai hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Nem érte jelentős fagykár a hazai cseresznye termés, tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Főként a korai fajtáknál volt termés kiesés, a később érőknél közepes, vagy attól is jobb hozam várható. Az érésben főként az asszály okoz gondokat. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom, visszavonták az intézkedést a többi között a fővárosban, Békésben, Hajdú-Biharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. 6 vármegyében azonban továbbra is érvényes a korlátozás.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 3 piros lapot és 2-0-es mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett, Quiñones révén, majd a második félidő közepén, egész pontosan a 67. percben Jiménez fejjel beállította a 2-0-es végeredményt Dél-Afrika ellen, méghozzá a mexikóvárosi Azték stadionban a 81.000 néző előtt. A játékvezető az afrikaiaktól 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén Guadalajarában, tehát szintén Mexikóban, Dél-Korea 0-1-ről fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. A világbajnokságot először rendezik 3 országban, Mexikó mellett az Egyesült Államok és Kanada még a rendező. Ma este 9 órától Kanada Bosznia-Hercegovinával mérkőzik Torontóban a BL 4-esben. Végül felhívom figyelmüket, hogy ma este 9 órától a Ferencváros Olimpiakos női vízilabda BL döntőt a Nemzeti Sportrádióban közvetítjük, ahogy a körkapcsolásban a Kanada Bosnyák labdarúgó világbajnoki mérkőzést is. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre, főként északkeleten, keleten lehet számítani, a szél megélénkül. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 11 után ma is itthon-otthon indul a Petőfi Rádió programajánló műsora. Közelgő apák napja, ehhez is kapcsolódik például esemény, de lesz gulya fesztivál, kutya parádé, és sok egyéb érdekesség, tarts velem, és már is megtudhatsz minden részletet itt a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.

0: otthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Korábban, ahogy említettem, kutyaparádé is van, egy olyan kétnapos esemény, amit a siklósi Várkertben rendeznek. Itt a kutyabarátokat és négylábú kedvenceiket várják egy igazi közös ünnepre. Ez az esemény egyébként már hagyománnyá vált, az idén már negyedik alkalommal hívják össze gazdikat és a kutyás közösséget. Ezúttal tehát két napon keresztül a Várkert hangulatos környezetében lehet kikapcsolni. A rendezvény nem csupán sportos megmérettetés, a szervezők célja az is, hogy a programokkal a felelős állattartás üzenetét erősítsék, és hasznos tudnivalókat adjanak minden érdeklődőnek. Különféle versenyek és előadások is helyet kapnak, így nem csak drukkolni lehet, hanem tanulni, inspirálódni is. Újdonság továbbá, hogy az idei program kínálatban kutya kiállítási

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A korábban említett kutya parádé mellett a madárkedvelők is készülhetnek, Szanyban tartanak Gólya Fesztivált. A Kastély udvarban, ahol gólya fiókák látványgyűrűzése, filmbemutató, rába közi vásár, kisállatbemutató, kézműves foglalkozások és sok egyéb meglepetés várja az érkezőket. Szany településen minden évben a madárvilág és a helyi közösség egyik legkedvesebb ünnepe. A Gólya Fesztivál a falu méltán büszke fészkelő fehér gólyáira, melyek köré egy egész hagyományőrző hétvége épül. Itt a természet tisztelete és a vidék életereje fonódik össze. Ilyenkor nem csak az égboltot lehet kémlelni a fészkek után, hanem átélheted azt a hamisítatlan vidéki vendégszeretetet is, mely Szanyt és a környező tájegységet annyira egyedivé teszi. A fesztivál program kínálata a Rába közgazdag folklor kincsére alapoz, melyek középpontjában természetesen a világhírű Szanyi Bokréta Néptánc Együttes lenyűgöző bemutatói állnak. A színpadi produkciók mellett kézműves udvarok, hagyományos ételek kóstolója és interaktív természetvédelmi foglalkozások is várják a családokat, ahol a gyerekek játékos formában tanulhatnak a gólyák vándorlásáról és védelméről. Ez a rendezvény tehát több, mint egy egyszerű mulatság, egy őszinte tisztelgés a gyökerek és az élővilág harmóniája előtt, mely minden korosztályt képes megszólítani. Ne feledd, Gólya Fesztivál Szanyban. Itt a Petőfin, pedig további programötletek és jön a Well Hello is.

0: hírek az utakról.
1: Egy korábbi baleset miatt az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be. A 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Közben a mentés idejére Vásárosnömény felé vezető oldalon is lezárták a külső és belső sávot, mivel csak a leállósáv járható, itt az M3-ason több kilométeres a torlódás. Csak úgy, mint az M7-esen Letenye felé Székesfehérvárnál is történt egy baleset a 63-as kilométernél, a belső sáv zárása miatt van 3 kilométeres torlódás.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, jó munkát, szép napot, és jó hétvégét, akinek már esetleg most elindult. Egy perc múlva lesz 3:42, hogy hol és milyen programok várnak rá, de ez mindig kiderül ilyenkor 11 és 1 óra között. Ha valami esetleg kimaradna az aktuális heti kínálatból, akkor mindenképp jelez 0630 30 30 380, SMS-ben vagy Viberen minden részletet elküldhetsz. Az elmúlt években például Hegykő kedvelt nyár elejé programjává vált egy olyan esemény, ahol változatos ízekkel, barátságos fesztivál hangulattal és zenei programokkal lehet találkozni. Az Egy Csepp Fesztivál az italok köré csoportosul, hiszen a főszereplők ezúttal is kézműves sörök, pálinkák és további kézműves italok. A finom falatok és az italok pedig együtt igazi nyáresti fesztivál hangulatot teremtenek, miközben a kísérő zenei programok gondoskodnak arról, hogy ne csak kóstolni lehessen, hanem kikapcsolódni és egyben jól érezni magunkat. A hegykői Széchenyi-Ödön Parkban fellép a Méz, a Rock Milady, a Jumping Madeline Scambo, Detti Monta Akusztik, a Hanság Big Band, a The Beats Beatles emlékzenekar, a hegykői tűzoltózenekar, valamint a Continental Show Band. De felett tehát Egy Csepp Fesztivál Hegykőn a Széchenyi-Ödön Parkban, sok további programötlet pedig már is itt a Petőfim.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, egész kellemes lett az időjárás, főleg ahhoz képest, hogy az ország nyugati csücskében hajnalban 4 fokot mértek, most már 19 van, egyébként nagyjából ez a jellemző, 18 és 24 fok között mozognak az országban a hőmérsékletek. A folytatásban mindent megtudhatsz az időjárás előrejelzésről is, és a világ legfontosabb történéseiről, majd jön a halott pénz és újabb programötletek.
1: Jöjjön valaki már, és igazán szeressen.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Mit loptál el?
11: Titkokat.
12: Rendezte Steven Spielberg.
10: Mit akarsz csinálni?
11: Leleplezem az egész világnak.
13: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
14: A leleplezés napja a mozikban.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
15: Napos marad az idő, nagy követekkel egyeztetett a külügyminiszter. Érvényüket vesztik a régi típusú személyigazolványok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Két súlyos baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 113-as kilométernél az átterelt sávon megindult a forgalom. Felborult egy kamion az M3-ason Budapest felé a 123-as kilométernél. Pályazárat vezettek be, és a 3-as főútra terelik a járműveket. Baleset történt az M7-esen Letenye felé a 63-as kilométernél. Sávzárás miatt ott 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
15: A forgalomtól szabályosan elzárt munkaterületen történt mindkét halálos baleset reggel az M1-es autópályán. Az érintett szakaszon kedden kezdődött a felújítás. Hajnalban a terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagép becsapódott. Később nem messze a torlódásban egy kis busz rohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. A miniszterelnök jelentést kért a közlekedés biztonsági helyzetről. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenőrendszerben kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, közölte az oktatási miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kormány szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték a tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Lezárult az idei tanév digitális országos kompetencia mérése. Az előzetes eredmények már elérhetők a mérés hivatalos honlapján. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük, ezt bármely kormányablakban megtehetik.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
15: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre főként északkeleten, keleten lehet számítani, a szél megélénkül. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Bármi csak délmúlt, jön, közeleg, itt van az ebédidő, ha éppen falatozó, jó étvágyat hozzá. Viszont érdemes lesz előkészíteni a legkényelmesebb ruhákat, cipőket, ugyanis jön a mozgás éjszakája Budapesten, és további közel 100 helyszínen, de lehet apák napjázni vagy falunapozni is, jönnek a részletek.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.

0: van. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Köszönleg az apák napja, ami hivatalosan Magyarországon június 3. vasárnapja, viszont már ezt megelőzően Szentendrén a Skanzenben megtartják az apák napját, tehát az apák, nagypapák és férfi elődök kerülnek a középpontba. A rendezvény nagyon jó alkalmat kínált át arra, hogy a családok együtt kapcsolódjanak ki, miközben játékos és tartalmas programokon keresztül ismerkedhetnek meg a régi korok férfi szerepeivel, mindennapjaival és tudásával. Az egész napos eseményen kézműves foglalkozások, barkács programok, kvíz és tematikus túra is várja a látogatókat, így tehát a kisebbek és nagyobbak egyaránt találhatnak majd érdekes elfoglaltságot. A programok fókuszában ezúttal tehát azok a férfi minták és mesterségek állnak, melyek generációkon át meghatározták a családok életét. A résztvevők közelebbről is betekintést kaphatnak abban, milyen feladatok, ismeretek és hagyományok kapcsolódtak egykor az apákhoz és nagypapákhoz, miközben a közös élmény és az együtt töltött idő is hangsúlyos szerepet kap. Apák napja tehát ne feledd Szentendrén a Skanzenben, sok további programötlet pedig itt a Petőfi, mint minden hétköznap 11 és 1 óra között. Ha van jó ötleted, hogy merre induljunk majd a hétvégén és mit csináljunk, 0630 30 30 380, ezen a számhoz jelez, mint ahogy Erzsike is ezt megtette Kárászról. Nálunk Párlat Tárlat Pálinka Fesztivál lesz, este zenekarokkal, például Dr. Béres is fellép majd, és Utcabál is lesz, nagyon jó szokott lenni. Köszönjük szépen!

0: vagyunk.
1: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
2: Számíthatsz rám, aktuálisan és részletesen mindig feltárom, hol és milyen lehetőségek várnak. Perkáltán például falunap a sportpályán. Egy igazi családi kikapcsolódásra készülhetsz, gyerekprogramok is lesznek, zenés műsorokat is kínálnak, és esti buli hangulatot természetesen. Déltől késő estig kínálják az elfoglaltságokat, a gyerekeket Ninja Exatlon pálya, VR játékok, ugrálóvár, happparti, lufis, bohóc és arcfestés várja, délutántól pedig egymás követik a színpadi programok és koncertek. A fellépők között szerepel a Pitypong zene, Nóter Méri, a Bombon, Szabó Ádám, Csonka András és a Belano, az estét Pedzsig DJ és After Party zárja majd. A rendezvényen széles étel és italkínálattal is készülnek, így tehát akár egy egész napot is eltölthetsz a sportpályán, Perkáltán, a falunapon. Tovább is van, úgyhogy jönnek a programötletek még itt a Petőfi, mint minden hétköznap 11 és 1 között, tarts velem! Engem.

0: van programod.
1: A stúdióban.
2: Nekata, jó munkát, szép napot, jó étvágyat az ebédhez. 11 és 1 óra között hétköznaponként mindig részletes beszámolót adok az előttünk álló programokról. Ilyenkor hétköznap, ha esetleg valami kimaradt, és neked is van jó ötleted, ne tarts maradban, számunk 0630 30 30 380. Ez a számunk, ide SMS-ben is, Viberen is küldheted a részleteket. Ha például a Balaton déli partja a célállomás ezen a hétvégén, akkor ne feledd, hogy ott tartják a Kislap napja című közösségi esemény Szőrös Kislakon, a József Attila művelődési háznál. Ez egy délutántól estig tartó program, a helyi közösség, a hagyományőrzés, a kiállítások, a főzés és a zene köré építve. A rendezvényen civil csapatok és egyesületek fognak főzni, a délután folyamán pedig több kulturális és hagyományőrző program is várja az érkezőket, például bemutatkozik a Buzsák Győrök Népi Társulat, a győröki citerások, a győröki köménymag és a buzsáki bokréta hagyományőrző együttes, aminek a műsorát láthatja a közönség. Ezt követi aztán a kisiskolások táncbemutatója, body art bemutató, valamint a Hungarikum játszótér és Hungarikum kiállítás. Díjátadót is tartanak, majd aztán megnyílik Fülöp Mihály kiállítása. A programban Horváth Iván előadása és könyvemutatója is helyet kap. Attól pedig közös civil vacsorára várják a látogatókat, ahol a főzőcsapatok által készített ételekből lehet kóstolni. Az este egyik hangulatos pillanata pedig a májusfa kitáncolása lesz, mely a közösségi hagyományokat idézi meg. Aztán a napot végül utcabán zárja a Blooming zenekarral, így a Kislak napja estére igazi falusi közösségi mulatsággá alakul. A szervezők a rendezvény ideje alatt külön szeretettel várják a Szőlős Kislakról és Jánoshegyről elszármazott lakosokat is. Egész délután pogácsa parti fogadja majd őket. Kislak napja tehát hamarosan. Itt a Petőfin pedig ezúttal Cseri Hanna előtt Radics Gigi énekel.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 2 perccel pontosan 1 óra előtt friss hírek után ma is indul az élő stúdió koncert, ezúttal a Cukorborsó zenekarral, akik gyerekekre szabott interaktív, ugyanakkor felnőtt barát műsorokat szolgáltatnak. Hamarosan itt a Petőfin, tarts velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
5: Egy egyesület a családokért.
6: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
5: Apró segítség a mindennapokra.
7: Annyira törődnek velünk, hogy az a Bordó bicikli, azt is a példa egyesülettől kaptuk.
8: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
5: Rókusfalvi Lili a Sziget közben látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
10: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
11: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos marad az idő, jelentést kér a kormányfő az autópályákon kialakított terelések biztonsági helyzetéről. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Két súlyos baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 113-as kilométernél az átterelt sávon megindult a forgalom. Felborult egy kamion az M3-ason Budapest felé a 123-as kilométernél. Pályazárat vezettek be, a 3-as főútra terelik a járműveket. És baleset történt az M7-esen is Letenye felé a 63-as kilométernél. Sávzárás miatt 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
13: Több halálos áldozattal járó közlekedési baleset volt reggel az autópályákon. Az M1-esen és az M3-ason összesen 9-en vesztették életüket 3 helyszínen. A miniszterelnök közölte, azonnali jelentést kér, az autópályákon kialakított terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi egy vészjelző gomb nyomásával illegálisan bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az induló járatoknál emiatt akár 3 órás késésekre kell számítani. Robbanás történt egy amszterdami társasházban, legkevesebb 7-en megsérültek, egyikük állapota válságos. A detonációban az épület egy része összeomlott, a lángokat eloltották, a mentők további sérültek után kutatnak. Vadászpuszt vadászpuska tisztítás közben véletlenül elsült fegyver okozta egy 17 éves fiú halálát Szerbiában. A rendőrség megkezdte az ügy felderítését. A 90-es évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál. Szerbiában 100 lakosra jelenleg is átlagosan 40 lőfegyver jut. Nem érte jelentős fagykár a hazai cseresznye termés, tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Főként a korai fajtáknál volt termés kiesés, a későbbi érőknél közepes, vagy attól is jobb hozam várható. Nyílt napot szervez a BKV holnap a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária Kocsiszínben tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Több különleges járművet is meg lehet nézni, valamint az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, a Mukival is utazhatnak az érdeklődők.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre főként északkeleten, keleten lehet számítani. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
9: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Igazi kikapcsolódást nyújt napról napra a Hajrá Magyarok élő stúdió koncert veszi ma is kezdetét. Nézz be hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, hiszen itt a Cukorborsó zenekar, aki gyerekekre szabott, interaktív, ugyanakkor felnőtt barát műsorokat szolgáltatnak. Most itt a Petőfi.
1: Hajrá Magyarok!
9: Élő stúdió koncert.

0: leszek. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
1: És a Cukorborsó zenekarral, akik meg is hozták az inspirációt például Szabesznek az ebédkészítéshez, és itt van, jelentkezett is, elkészült a Cukorborsó főzelékem mellé, tükörtojást és sült kalvást csináltam, pocak most tele, úgyhogy hátra is töltem a színpad a tiétek. Egyébként pont mi is ezt menőztük, borsó főzeléket tükörtojással, úgyhogy sziasztok, Cukorborsó!
2: Szia, Kata! Üdvözöljük a hallgatókat is!
1: Majlát Brigitta, Pálinkás Péter, Győre Dávid és Horváth Gábor, így áll össze a csapat, és mi a történetetek? Hogy jutottatok el idáig?
2: Nyilván, amikor gyerekeszülővé válik valaki, és közben zenész is, akkor adja magát, hogy akkor elkezdünk otthon bohózkodni a gyerekekkel, és hát azt mondták otthon nekünk, ugye Dávidnak van két gyereke, nekem egy kislányom, hogy egész jó, amúgy ez egész jó, az nem is vicces, hanem már tényleg már lehetne egyébként színpadra vinni, és hát...
3: Így van, meg Peti gyerkőcöket tanít zenélni, a gitártanár, én tanítóbácsi vagyok, meg régen együtt zenéltünk egy másik formációban Petivel, és akkor gondolkodtunk, hogy kellene csinálni valami zenekart, mert már hiányzik a közös zenélés, és kitaláltuk, hogy akkor miért zenélnénk gyerekeknek, és szóltunk Briginek, aki zseniális dalszövegeket, dalokat ír, és azóta együtt van a zenekar, csatlakozott hozzánk Horváth Gábor Babu, és
2: Babunak így... meg úgy könyörögtem. Egyébként ő nem kifejezetten gyerekzenében utazik, de mondtam neki, hogy légy, kell nekünk egy dobos, ugye vállalod?
1: Gyerek lelkű.
4: A dobosok biztos. Sorsa.
2: Előtte sokat gondolkodott, de amikor meghallott a fagyisdalunkat, akkor azt mondta, hogy vállalom.
1: Na tessék, egyébként, mint sok olyan elvileg gyerekeknek szóló film sem feltétlenül a gyerekeknek készül, hanem felnőtt fejjel, amikor nézzük, ugye sokkal viccesebb, és megtaláljuk benne még inkább a poént, mint még gyerek fejjel, még az ember így nem egészen érti az összefüggéseket. És ahogy olvasgattam így utánatok, ti is tulajdonképpen gyerekekre szabott, interaktív, viszont felnőtt barátműsorokat szolgáltattok.
2: Így van. A vicceket a dalszövegekben valóban egyébként az óvonénik, tanítónénik, a anyukák, apukák szoktak legjobban érteni, és annyira jó érzés, amikor valaki végre meghallja, hogy milyen viccet írtam, és felnevet a koncerten, a gyerekek inkább a vibe-ot veszik át, tehát ahogy bevonjuk őket a műsorba.
1: És akkor a szövegek a hétköznapi életből jönnek?
2: Abszolút, és gyerekek aranyköpéseiből különben. Például az első dal is, amit játszani fogunk nektek, az onnan származik, hogy az unokahúgom oda ment az anyukájához, és hát mint a József Attila annó, ugye a Mama című versében, hogy engem vigyél fel a padlásra, most meg azt kérik a gyerekek a szülőktől, hogy ne a telefont bámuld, anyu, hanem velem játszál, és erről szól.
1: Na hát akkor csapjunk is bele, ne bámuld a telefont, elsőként élőben itt a Petőfi Rádióban a Cukorborsó zenekartól, akiket láthatsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: döntő.
1: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Cukorborsó zenekarral, ez volt a Ne bámuld a telefont, hát ez azt gondolom, hogy sok gyerekes családnak ismerős, amiről énekeltetek. Szia Kata, kedvencünk nekünk is a Cukorborsó főzelé, írják a boszicsajok, de ha Móni ma este megint fényt kap, és este 6 után eszébe jut, hogy álljunk neki főzeléket csinálni, akkor Szabesz meg fognak téged látogatni a csajok. Múltkor a Szabesz bedobta, hogy 16 darab rántott hús sütött, és akkor így másoknak is felcsillant a szeme, hát már így az esti órákban, hogy a ránt volt hús. Szóval most ezt ezért írták. Na hát itt vannak
2: állandó hallgatók, és visszavérő hallgatók, és amikor most így kerül, és akkor mindjárt jövünk tovább.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Cukorborsó zenekar, akik hát leginkább gyerekekhez szólnak, de közben sokkal inkább talán felnőtteknek, mert hogy olyan történeteket hoztok és kapcsoltok dalokba, ami igazából a családos hétköznapokról szól. Például így az első dal a Ne bámuld a telefont, és akkor van itt még sok minden más, és ugye sok gyerekzenekar létezik. Miben lehet különbözni egymástól, vagy egyáltalán kell-e? Gondolkodtatok már ezen?
2: Őszintén szólva, amikor megkerestek a srácok ezzel az ötlettel, hogy csináljunk gyerekzenekart, akkor mondtam, hogy oké, de csak akkor, hogyha mi írhatjuk a dalokat, és akkor tényleg egy hiteles, saját életből merített sztori lehet mindegyik, mert alapvetően amúgy nekem annyira nem tetszenek ezek a nagyon egyszerű gyerekdalok, és akkor szerettem volna olyat, ami tényleg a felnőttek fülének is kellemes. A gyerekek megélvezik a vibe-ot, átveszik a koncerten a buli hangulatot, úgyhogy mindenki nyer.
3: És a zenei világ pedig úgy alakul, hogy nagyon sokféle zenét hallgatunk, nagyon sokféle zenét szeretünk, ezek inspirálnak minket, és ezért van rengeteg különféle stílusból ötletmerítés, tehát van olyan dalunk, ami kicsit ilyen rock and roll-os, van regis dalunk, van jazz behajló.
2: Ez az állatkertes, Kapi Barázs, amit az állatkertbe forgattunk, ez például Babu akart egy latinos dalt, dobosunk, és úgy keletkezett, és egy állatkertben forgatunk hozzá a klippet, amit meg lehet csodálni a YouTube csatornánkon például.
1: Hát a kapibara az most nagy kedvenc lett.
2: Így van.
1: Talán így az unikornisok után, igen, most ez az egyik legmenőbb, úgyhogy szerintem abszolút ajándék a gyerekeknek, hogy készítettetek egy ilyen dalt, a címe Kapibara dal, úgyhogy szerintem hallgassuk is meg itt a Petőfi élőben. A Cukorborsó zenekar, akiket Facebook oldalunkon és egy YouTube csatornánkon láthatsz is.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Kapi Baradal élőben itt a Petőfi Rádióban a Cukorborsó zenekartól. Minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, ne feledd, itt mindig bekapcsolatod hozzánk, lehet írni, lehet kérdezni, ilyenkor itt a lehetőség erre is. Ugye az első lemezetek legdinamikusabb dalait hoztátok el nekünk, hát a fantasztikus kis latinos hangulat járta át itt a stúdiót, úgyhogy innen kíváncsian várjuk, hogy hogy lesz a folytatás. A Cukorborsó zenekarral tarts velünk itt a Petőfi.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát és

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Cukorborsó zenekar. Az előbb hallottuk a Kapibara dalt, és azt mondtátok, hogy videoklip is van hozzá, és állatkertben forgattátok, hát hol máshol, de hát ugye az állatokat nem lehet irányítani, ők tényleg magukat adják.
2: Ráadásul olyan állatkertben voltunk, ahol tényleg szabadon járkálhattak.
1: És értiteket meglepetés egyébként a forgatás során?
2: Hát ugye Dávid olyan ruhába öltözött, mint az állatgondozók, aztán végigkövették a lámák.
1: Tényleg?
2: Pedig lehetett őket lerázni, hogy a kapibarákkal forgassunk csak.
3: Igen, de ez egy jó téma ötletet adott nekünk, utána rengeteget szelfiztünk velük.
4: Kell egy lámadal is.
1: Lehet, simán, igen. És váratlan pillanat az állatkertes forgatás kapcsán volt?
2: Hát volt, amikor rám kacsintott egy apuka, amíg nem látta az anyuka amúgy. Kicsit para volt. Hirtelen lefagytam.
1: Ez érdekes, igen, nem erre számítottam.
4: Bocsánat, csak a teve kacsintott.
1: Egyébként gyerekzenekarként nyilván azért követni kell az éppen aktuális trendeket, hogy hol tart a mesevilág, kik a legnépszerűbb plüssök. Ti, meg hát mondjuk, ha ti nem is, de a gyerek biztos, hogy hazahozza a óviból, iskolából, nem is, akkor így mondjuk könnyű dolgotok van?
2: Az játékokat árulok egyébként, szóval így könnyű dolgom van, mert minden, ami a készletünkben volt, akkor, amikor íródott ez a dal, kapibarás volt, tehát, hogy mindennen, a buboré folyótól kezdve a labdán minden kapibarát rajzoltak, mert hogy azt lehet eladni, mert az a divat, és akkor így annyit voltam ezek között a kapibarás játékok között, hogy megillettek.
1: De most már talán a kapibara is, hát még nem, de lassan lecsengőben, és akkor mi lesz a következő nagy dobás?
2: A focistal, tehát most amúgy is mindenki focilázban ég, úgyhogy hétfőn egyébként focis klippet forgatunk a focidalunkhoz, amire várjuk gyerekszereplők jelentkezését a közösségi platformjainkon, úgyhogy igaz, hogy azt mondtam az első dalban, hogy ne bámuljátok a telefont, de most ezúton megkérünk minden szülőt, nagymamát, hogy vegye föl a telefont és keresse föl, így vagyunk föl mindenhol, hogy Cukorborsó zenekar, ezt írjátok be, kövessétek be oldalunkat, hiszen sokszor van rajzpályázatunk, forgatás, és akkor lehet jelentkezni.
1: Na, tehát akkor hamarosan a videoklipből is vissza lehet köszönni majd az új dal kapcsán. Egyébként gyerekeket könnyű megnyerni egy-egy koncert során? Egyből tudnak kapcsolódni a dalokhoz?
2: Nem a dalokhoz, hanem inkább a hangulathoz. Tehát én vagyok olyan kis őrült, hogy minden dalhoz találok ki valamilyen, hogy most vonatozunk, most főzünk egy fakanállal, most labdázunk a focis dalnál, most baba hangszerekkel játszunk, és akkor így amúgy könnyű. De nyilván amúgy ugyanúgy, mint a felnőttek között, van, akit jobban érdekel a zene, van, akit kevésbé, de a játék az mindenkit érdekel.
1: És akkor ilyenkor én óriási kellékekkel mentek? Tehát van egy külön autó, ami hozza kellékeket?
2: Hát amúgy jóformán igen, mert azért kell két autóval mennünk.
3: És még jönnek a hangszerek, az egyik kocsiba, a másik kocsiba pedig a Briginek a mindenféle baba hangszerei, igen, és akkor a kapibara, akkor van egy hatalmas nagy focilabdánk, amivel lehet a focis dal közben játszani. Igen, tehát
4: ezek is anyukája varta.
3: Így van, tehát ezek is nagyon fontos kellékek a gyerekkoncerthez.
1: És hogyha esetleg valami ezek közül otthon marad, akkor pánik van?
4: Van másik.
1: Van egy tartalék, és még a tartaléknak is van tartaléka.
2: Igen, sőt, én most már csavarhúzót és csavarkulcsot is hordok magamnál minden alkalommal. Most már tényleg minden megtörtént velünk, ami koncerten megtörténhet, úgyhogy fel vagyunk készülve.
1: Mindig visszakapjátok ezeket a kellékeket? Mert nyilván a gyerekek szeretnék ezt magukkal vinni.
2: Nézd el, hogy amióta az első koncerten nem mindet,
1: amióta
2: mondom, hogy na mit kell csinálni a hangszerekkel, ha már nem használjuk, vagy játékokkal, és akkor ők maguk mondják, hogy visszatenni a helyére, és onnantól megy. Hát csak kérni kell tőlük.
1: Uh-huh. Igen, hát hiszen nem hülyék, csak gyerekek. Ugye?
2: Igen, lesz, bár a felnőttektől sokszor meg sokszor hiába kérek, akkor se csinálják.
1: Az már egy másik történet.
2: Ugyan srácok. Úgyhogy amikor, igen. Állatkertben élek, amikor ezt éneklem, akkor mindig...
1: Na, hát ugye vannak olyan népszerű dalok, vagy hát a desszertekről szerintem bármiről lehetne dalt írni, az abszolút biztos, hogy gyerekek kedvence lesz. Van is. Igen?
2: Igen, tényleg fagyis dalunk van.
1: A fagyis dal, igen.
2: Amit kifejezetten az első koncertünkre írtunk, ugyanis meghallott minket zenélni egy cukrászda marketingese az udvaron, és akkor így mondta, hogy így elmehetnénk amúgy, hogy így vannak számaink. Akkor volt kettő, egy Mikulás, meg egy Farsangi. Mondom, hogy ne lennének? Tudod, így tavasszal, és akkor hát akkor, hogy elmennénk zenélni. Persze, és így 3 hét alatt írtunk egy műsort.
1: Aha.
2: Gyakorlatilag, és a cukrászda tiszteletére írtuk a fagyisdalt.
1: És egyébként, hogyha ilyes fokú szorítás van, akkor te ebben jól tudsz dolgozni, tehát akkor ilyen nagyon összeszedett leszel, és abszolút termékeny.
2: Csak vagy... ebben tudunk amúgy.
3: Igen, igen, és vicces helyzetek is adódtak már ebből, hogy szólt nekünk Brigi, hogy holnapra lefoglalta a stúdiót, megyünk fölvenni a dalt, és pedig kérdeztük tőle, hogy rendben is melyik dalt, és mondta, hogy hát amit most írunk meg ezen a próbán.
1: Figyelj, így kell csinálni. Na, jöjjön akkor a fagyis dal élőben itt a Petőfin a Cukorborsó zenekartól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Éles stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, hát ez nagyon helyes dal volt, a fagyis dal. Hát szerintem mindenkit most elvarázsoltatok, és már azon gondolkodik, hogy ó, milyen fagyit egyek délután, melyik ízűt is választom, és hány gombócot egyek, meg nektek mi a rekord?
1: Hát szerintem ott a cukrászdában keletkezett, igaz? Ahogy minden klipforgatás közben minden 4-5, formában.
2: Igen, én nem vagyok egy nagy rekorder, de a gyerkőcenyémnél próbálok mindig nagyon szigorúak lenni, hogy csak egy gombóc, aztán ez így szezonról szezonra tornázták fölfelé, hogy apa, akkor most már idén lehet kettő, mert idén azt hiszem már 4-nél járunk. Én sem eszem 4 gombócot, de a kislányom az mindig egyre többet szeretne.
0: Hát ilyen ez, igen, az édességet nehéz visszatartani. De hát a fagyinak most van itt az igaz ideje, úgyhogy hát fagyit mindenkinek a fagyidal után. Köszönjük a Cukorborsó zenekarnak, akik már is folytatják az élő stúdió koncertet. Csatlakozhatsz hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon is. Itt lehet üzenni, lehet kérdezni a Cukorborsótól.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: akkor maradjon.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: A cukorborsó zenekar, hát ugye van egyrészt a főzelék, meg a leves, ami azért nagyjából egy ilyen Jolly Joker étel szerintem a gyerekeknek, mert általában szokták szeretni. A más zöldséget nagyon nem is. De hát ugye van a másik oldal, amikor meglátunk valami édes kis cuki állatot, és akkor arra is, jaj, de kis cukorborsó, szóval, hogy honnan kanyarodtunk oda, hogy a zenekar neve ez lett.
3: Hát képzeld el, hogy amúgy van egy kedvenc unokatestvérem, szia Judit, hogy hallgatod, és ővel a mindig borsónak, meg cukorborsónak hívtuk egymást, amikor nagyon nem volt pénzünk, akkor csöves borsónak, és akkor valahogy ez jutott eszembe, hogy ez tök cuki kis becenév.
2: Igen, abszolút helyes nagyon. És mi volt a legaranyosabb, vagy éppen legmeghatóbb visszajelzés például, amit egy-egy koncert után kaptatok?
3: Igazából a legjobb az volt nekem, amikor egy kislány mondta az apukájának, hogy őket hívd el. Meg olyan is volt, amikor egy kisfiú mondta a nagymamájának, hogy őket hívd el a rendezvényedre, a nagyi, mert
2: tetszett neki nagyon, amit látott.
4: Illetve amikor lerajzolt minket egy kislány, és egy tényleg egy csodálatos rajzot készített.
3: Hát a borítója, ugye a színezőnk.
4: Na igen, és ez került, igen, a színezőnk borítójára.
2: Igen, van egy színezőtök, ezt itt, aki a YouTube-on követ minket, láthatja is. Mutatom egy picit ide. Ugye ez is egy ilyen felhívás kapcsán készült el, kértétek gyerekeket, hogy rajzoljanak, igen, egy rajzpályázat kapcsán, és egyébként ott vannak a nevek is, hogy például Bernadett 10 éves, aki rajzolt, írtóhelyes, egy színező, és pont itt, ahogy a kollégákkal lapozgattuk, kicsit el is szégyeltük magunkat, hogy 9-10 évesen milyen ügyesen tudnak rajzolni ezek a gyerekek, hogy mi sehol nem vagyunk ehhez képest.
3: És nyárra, hogyha unatkoznak a gyermekek, meg is lehet rendelni a Facebook oldalunkon ezt a csodás kis színezőt, kis 20 rajzos.
2: Aha, 20 rajzos, na hát fantasztikus, és ugye videóklip forgatásotok is lesz, oda is lehet jelentkezni, oda is mehetjük.
3: Így van, úgyhogy nagyon érdemes követni minden platformot, cukorborsó zenekar, ezt kell beírni, és akkor.
2: Na hát volt itt már kapibara dal, telefonnal kapcsolatos dal, fagyis dal, mi jön még?
3: Hát ugye Peti akarta, hogy legyen valami még interaktívabb, mert amúgy is bevonjuk a gyerekeket, de hogy azért a nagy kedvenc a...
5: vonatozás.
3: Így van. Az úgy, írni kellett egy vonatdalt.
2: Írni kellett egyet. Na halljuk élőben itt a Petőfin, a Megy a vonatom a cukorborsó zenekartól.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Éles stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ezúttal a Cukorborsó zenekarral. Ez volt a Megy a vonaton, megy abszolút interaktív dal. El tudom képzelni, hogy lepattansz a színpadról, és már is indul a vonat. Ilyenkor mindig Brigitta vagy igaz. A masinista?
1: Nem, mindig egy kisfiú, aki vállalja, hogy felveszi a sapkánkat.
2: Vagy kislány. Kislány volt már?
1: Nem.
2: Akkor legyen.
1: De diszkriminatívak vagyunk, igaz? De annyi lányos dalt írtam lányos anyukaként, hogy már úgy gondoltuk, hogy hadd élvezzenek már egy kicsit.
0: Kicsit élvezzenek előnyt, igen. És ha masinista, akkor az legyen fiú.
1: Igen.
0: Aha, és akkor bátrak ilyenkor, vagy megy egy ilyen kis tulakodás, hogy nem, én akarok lenni.
1: Olyan is volt már, és akkor felosztjuk a dalt.
3: Annyira bátrak, hogy sokszor a színpadra is feljönnek a vonatozás közben.
1: Ja, igen,
0: hát nyilván a lényeg, hát mindenki ott szeretne szerepelni, mindenki szeretne felmenni a színpadra.
1: Múltkor egy olyan, amikor még a babu ölébe is beült egy kisgyerek random koncert közben. Szóval minden megtörtént már.
0: Nehéz rendet tartani egyébként ennyi gyerek között, akik nyilván a színpadon szeretnének szerepelni.
1: Általában, hogy a szülők vagy az óvonénik, tanárnénik segítenek, tehát, de amúgy se nem, mert akkor szót fogadnak. Szóval menjünk egykor egy kicsit hátrébb, és akkor kezdjük el. Uh-huh.
0: Hát akkor jól tudod őket irányítani.
1: Így van.
0: Oké. Okay. Élő stúdió koncert itt a Petőfin a Cukorborsó zenekarral. Azt írja Szabesz, szerintem a gyerekek kedvencei vagytok, de az igazi varázslat az, hogy a dalaitok a felnőttek arcára is mosolyt csalnak. Kivételesen egy jókedv serleget adnék most nektek, mellé pedig egy plusz mosolygos napocskát. Köszönjük szépen.
1: Jó, de jó.
0: És még a Fagyis dal kapcsán írt nekünk egy hallgató, nagyon klasszak vagytok, köszönöm szépen, gratulálok nektek, és hirtelen a régi jaj, de jó a habos sütemény jutott kézzeld eszébe.
1: Az egyik kedvencem tényleg nekem is.
0: Na hát, hamarosan folytatódik tovább az élő stúdió koncert, itt a Petőfin a Cukorborsó zenekarral. Ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, vagy kérdésed van, akkor itt a Facebook oldalunk, ahol láthatóak is vagyunk, vagy a 0630303380-as SMS számunk.
4: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
5: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd

0: van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap. Ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: egy nagyon szerethető gyerekzenekar, akik igazából nem csak gyerekeknek, hanem felnőttekhez is szólnak, vagy lehet, hogy még inkább felnőttekhez, mint gyerekekhez, így a dalszövegeket hallva, a Cukorborsó zenekar, akik hát nagyon nagy kelléktárral rendelkeznek, és ugye a dalokhoz is mindent be lehet fűzni, mindegyikhez tartozik, tehát valami játék, ugye ezt már így kitárgyaltuk, és mi a gyerekek abszolút kedvence. Mindig az éppen aktuális.
2: Az ajándék a végén.
1: Az ajándék a végén. Kapnak ajándékot?
2: Igen, mindig az utolsó dalnál akkor kapnak egy kis meglepetést.
1: És azt tudhatjuk, hogy mi? Vagy mindig más?
2: Egy kapibara tetkót kaptak például legutóbb, aha, de volt már, hogy mást kaptak.
1: De jó. Ugye van egy színezőtök is, és azok a gyerekek, akik követnek titeket, csináltatok egy rajzpályázatot, és az ő rajzaik szerepelnek benne, nagyon helyesek egyébként. Itt is vannak a nevek, hogy ki hány éves, és hogy hívják, és látható a rajzát. Ebben is van kapibara több ízben. Elképesztő egyébként, hogy ilyen fiatalon milyen ügyesen tudnak kapibarákat rajzolni például, és sok minden más.
2: És még sokkal több kapibarás rajz érkezett be hozzánk, csak nem mindenki tudott belekerülni, mert ugye 20 lap volt csak benne.
1: Közben itt a kamerának mutatom gyorsan. És hát van egy másik esemény, ami még itt van a láthatáron, hogy lesz egy videoklip forgatásotok, és aki esetleg most kapcsolódik be hozzánk, hogy annak mondjuk, hogy még lehet jelentkezni.
2: Így
1: hogyha
2: van.
1: Valaki szeretne részese
2: lenni. Közösségi platformjainkon lehet jelentkezni.
1: A videoklipnek akkor ugye szerepelhet benne. Mi az, ami még várható? Ugye azt mondtátok, hogy tulajdonképpen egy ilyen gyors nyomásra, a sors így intézte, össze kellett kapni magatokat, és jó pár dal gyorsan prezentálni, hogy...
2: Igen, és azóta összegyűlt egy lemeznyi dalunk, sőt már több is, az ünnepiekkel együtt meg pláne több, és lesz egy lemezbemutató koncertünk hamarosan, október 10-én, tehát 10-10-én kerül megrendezésre.
3: Nem 16-án?
2: Nem, és nem miért 10-10-10, direkt szándékos, jó, hogy nagyon könnyű legyen megjegyezni.
4: Reméljük ráér a Peti is.
3: Nekem nem sikerült.
2: Igen, és hát azért is szeretnénk amúgy az anyukák meg a nagymamák szívéhez is szólni elsősorban, mert hát mégiscsak ők hozzák el a koncertekre a gyermeket, és nagyon fontos, hogy nekik is tetszen, és ők is jól érezzük magukat, meg a gyerek is jól bulizzon közben, mindenki nyer.
1: Azt írja Dorinka itt a Facebook oldalunk, hogy felüdülés volt ez az elmúlt egy óra cukorborsokkal. Köszönjük szépen a szuper hangulatot, amit a reptéri dolgozóknak okoztatok. Puszilom a basszusgitáros tesómat, közben írja.
3: Innen is üdvözlöm.
1: És itt van velünk Károly is. Nagyon jó, nagyon ügyesek vagytok, én is mosolygok. Egyébként ő most éppen Thessalonikiből tart haza, ő kamionos, és mindig bejelentkezik hozzánk az élő stúdió koncertek köszönjük alkalmával. Jó utat neked, vigyázz magadra. És hát akkor sok minden van itt még. Videoklip forgatás, albumbemutató, mit tervez még erre az évre?
2: Így van, hát koncertjeink is vannak, amit szintén a közösségi felületeinken követhettek nyomon. Van egy jó pár közelgő koncertünk, ahova lehet jönni. Ráadásul ezek a rendezvények, amik ugye nyáron vannak, tehát ingyenesek, tehát hogy mondjuk azt, hogy nincs belépő.
1: Ingyenes, igen, nincs belépő. Oké, akkor ezeket meg lehet keresni, és végül, de nem utolsó sorban jön egy dal, aminek a refrénét még 10 évesen írtad, tegnap előtt.
2: Így van, és amikor hívtak minket, és gyorsan össze kellett egy műsort állítani, akkor mondtam, hogy amúgy én már egyet írtam, és akkor 10 évesen, és akkor az gyorsan egy verzét dobjunk hozzá, és már egy meg is van.
1: De miért kellett ennyit várni 10 éves korod óta, hogy elkészüljön ez a dal, hogy nem született meg elő?
2: Én nagyon későn kezdtem el énekelni, képzeld el. Tehát, hogy nekem volt egyébként egy pánikbetegségem, nem kaptam levegőt, és nagyon szorongó típus vagyok, amúgy nem látszik. Mert, hogy nagyon-nagyon sokat segített a zene, és tényleg ajánlom azoknak a gyerekeknek, felnőtteknek is a zenélést, illetve koncertre járás, mert rengeteget segít, és a légzőgyakorlatok is.
1: A légzőgyakorlat, igen, és hangszerren is játszol, vagy az éneklés maga, ami segített?
2: Csak neked? Az éneklés. Viszont hát tanultam zongorázni, basszusgitározni, meg is próbáltam itt zenekaron belül, de abszolút leszavazták.
1: De hát akkor nekik nem lenne munkájuk.
2: Így van.
1: Úgyhogy maradt az élek.
2: Olyan jó voltam, hogy nekik akkor nem lenne munkájuk.
1: Na, viszont egyébként ez fontos történt, és köszönöm, hogy elárultad, mert reméljük ezzel azért tudtunk segíteni másoknak, akik esetleg hasonló cipőben járnak. A dal címe pedig Álommanók lett, úgyhogy ezt szól most itt a Petőfin élőben a Cukorborsó zenekartól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, hát az évéd utáni délutáni alváshoz jó éjszakát kívánunk mindenkinek.
1: Ez volt csak a felnőttek szeretik.
0: Igen, leginkább, igen, ó, de jó is az. Szóval ez volt az álomvanok, nektek pedig nagyon szépen köszönjük, cuki hangulatot csináltatok ma ide nekünk.
2: Köszönjük
0: szépen. Ezzel el is indíthatjuk a hétvégét. A cukorborsot a közösségi felületeken ugye lehet követni, hiszen hamarosan videoklipet forgatnak, amihez továbbra is lehet jelentkezni. Van egy fantasztikus színező, gondolom lesz majd ennek folytatása is, úgyhogy majd biztos oda is feljátok a pályamunkákat, úgyhogy hát sok minden van itt a környéketeken, ezeket mindig fel lehet lelni. A cukorborsó zenekar élő koncertje pedig visszanézhető a Facebook oldalunkon, ami pedig a folytatást illeti, mindjárt itt a No Sugar is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos marad az idő. Vizsgálatot rendelt el a közlekedési miniszter az M1-esen történt balesetek ügyében. Három vulkán tört ki egyszerre Indonéziában.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két súlyos baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 113-as kilométernél az átterelt sávon már megindult a forgalom. 5 kilométeres a torlódás az M1-esen Budapest felé Moson-Magyaróvárnál, mert a 161-es kilométernél egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot. Távolabb Tatabányánál is több kilométeres a torlódás a főváros felé a terelés előtt. Felborult egy kamion az M3-ason Budapest felé, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, és a 3-as főútra terelik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
2: Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-esen történt balesetek ügyében. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Doró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. Egyszerre három vulkán tört ki Indonéziában. Helyi idő szerint reggel a Dukono, az Ibu és a legutóbbi Laki-Laki is működésbe lépett a szigetország keleti részén. A kráterek felett több száz méteres hamuoszlop alakult ki. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a föld legaktívabb vulkanikus területének számít.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre főként északkeleten keleten lehet számítani. A szél megélénkül. Délután 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután, kettő után is itt a Petőfi változatos magyar zenei kínálattal, közülük természetesen mind jól énekelhető, vidám vagy éppen elgondolkodtató szövegű. No Sugar, most velük kezdünk, amit a szív, itt a Petőfin. Jó szórakozás!
3: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Péntek délután ilyenkor már megszaporodnak az autók az utakon. Figyelmes, óvatos közlekedés, nagyon sok baleset történt ma, például Bagnál az M3-ason Budapest felé, a 42-es kilométernél sávzárás és több kilométeres tolódásra készülj. Korábban Mezőkövesd és Füzesabony között borult fel egy kamion a 123-as kilométernél, itt pályazánat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat továbbra is a 3-as számú főútra. A mentés idejére korábban Vásárosnamény felé is pályázárat vezettek be, viszont nemrég a leállósávon is még megindult a forgalom.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
0: Petőfi Rádió. Yeah!

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatott. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor.

Hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam az úr, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: de hajó mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Itt ott elkél az esernyő például Hajdúszoboszlón, Kisújszálláson, Tiszafüreden is, úgy látom esik, nincs hideg, viszont nagyjából 20-24 fok mérhető az országban, nyilván ahol esik, ott picit leülhet a levegő. Egy kis időjárás érdekesség még, kezdetét vette az El Niño, egy olyan éghajlati jelenség, mely világszerte hőmérséklet növekedéssel jár. Bizonyos előrejelzések szerint az idei lehet minden idők legerősebbje, ami rekordmelegekkel járhat még 2027-ben is. Az átlagosnál melegebb időjárás mellett egyébként számos régióban ez súlyos aszályokhoz, erdőtüzek kialakulásához vezethet, és különösen érzékenyen érintheti például Kelet-Afrikát, ahol már eddig is komoly problémát okozott a szárazság, más területeken viszont éppen megnöveli a csapadék mennyiséget, heves esőzéseket, havazást és viharokat kiváltva. Hát egyelőre hosszú távú előrejelzést ugye nem nagyon látni, azt biztosan mondhatom most már talán, hogy a hétvége szelet, esőt is hozhat, illetve lehűlést majd, hiszen vasárnap érkezik majd egy hideg front, de csak pár fokot csökkent a hőmérsékleten, aztán majd újra berobban, és igazi nyárias hétvégében lesz részünk már jövő héten bőven 30 fok feletti értékekkel. 0-30-30-30-380, ha informálnál, itt továbbra is megteheted, SMS-ben is, Viberen, míg Szája Noé folytatja.
2: Sziasztok, Szája Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió, minden magyar fokozott figyelemmel tessék közlekedni, rengeteg ma a baleset a 23-as számú főúton Mátra Terenye és Ivát között frontális karambol történt a 17-es kilométernél, teljes zárat vezettek be a 23-as számú főúton, tehát Mátra Terenye és Ivát között. Vigyázz magadra! Minden reggel!

Petőfi Rádió minden magyar. Fontos dátum közeleg ismét július 1, amikor Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok, vagyis ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruférésségek után 3 eurós vámot kell fizetni nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termék kategóriák után kell mindezt megfizetni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat egyébként a honlapján is közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket pedig segítik a felkészülésben, de információ kérhető a 1819-es ingyenesen hívható NAV infóvonalon is. 0-30-30-30-380, ne feledd, ez pedig a mi SMS és Viber számunk, te is informálhatsz mindig, bármi olyan érdekességet tudsz, ami hallgatóink számára is izgalmas, érdekes lehet, oszd meg velünk. Közben itt a New Level Empire és a Draft közöse.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Csangcsapdával, és ezzel a lendülettel már is itt van 3 óra, a friss hírek után pedig jön a Girly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos marad az idő. Vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében a közlekedési miniszter. Tovább emelkedett a Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: 2 súlyos baleset is történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 113-as kilométernél az átterelt sávon már megindult a forgalom. Több kilométeres a torlódás az M1-esen a főváros felé a tatabányai terelés előtt. Baleset történt az M3-as Vásárosnámény felé vezető oldalán a 42-es kilométernél. Bak térségében már 8 kilométeres a torlódás. Távolabb a 120-as és a 123-as kilométernél is csak a leálló sáv járható. Emiatt 5 kilométeres a dugó. A Budapest felé vezető oldalon Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-esnél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Frontális karambol történt a 23-as főúton Mátra terenye és Ivát között, a 17-es kilométernél teljes utcárat vezettek be. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében a közlekedési miniszter. Hajnalban 2 baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépek becsapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A 2 balesetben összesen 8-an haltak meg. Tovább emelkedett a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma, eddig 46 halottról tudni, és még 38 embert keresnek. A mentést az eső és a folyamatos utórengések nehezítik. A 7,8-es erősségű földmozgás miatt sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csaknem 20 millió utast szolgáltak ki, idén pedig a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 3 piros lapot és 2-0-es mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett Quiñones révén, majd a 2. félidő közepén, egész pontosan a 67. percben Jiménez fejjel beállította a 2-0-es végeredményt Dél-Afrika ellen, méghozzá a mexikóvárosi Azték stadionban a 81.000 néző előtt. A játékvezető az afrikaiaktól 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a 2. félidőben. A csoport másik mérkőzésén Guadalajarában, tehát szintén Mexikóban, Dél-Korea 0-1-ről fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. A világbajnokságot először rendezik 3 országban, Mexikó mellett az Egyesült Államok és Kanada még a rendező. Ma este 9 órától Kanada Bosznia-Hercegovinával mérkőzik Torontóban a B-jelű 4-esben. Végül felhívom figyelmüket, hogy ma este 9 órától a Ferencváros Olimpiakosz női vízilabda BL döntőt a Nemzeti Sportrádióban közvetítjük, ahogy a körkapcsolásban a Kanada-Bosnyák labdarúgó világbajnoki mérkőzést is. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
6: Az időjárás jelentés támogatója, a Viszér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Mindenütt sok napsütés várható, kisebb esőre, főként északkeleten, keleten lehet számítani. A szél megélénkül. Délután 20-24, este 11-18 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délután, tényleg délután 3 elmúlt, és érdemes már most előkeresni a legkényelmesebb ruhákat, cipőket. Jön a mozgás éjszakája, ezen kívül sokféle nosztalgia járművel lehet utazni a hétvégén, például Budapesten. Már is jönnek a részletek, és további fantasztikus lágerek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar lábasik újdonsága az álompor után. Már is itt egy újabb újdonság, a Hősök tere. Budapesten mindig tartogat valami érdekességet. Ezúttal a mozgás éjszakája, de nem csak Budapesten, hanem további közel 100 helyszínen. Budapesten egyébként közel 30 sportágban lehet díjmentesen sportolni. A zumbától a fitnessig, a tollastól a spinningig. Lesz többek között éjszakai élményfutás, belvárosi kerékpártúra, gyalogtúra az új Néprajzi Múzeum tetejének érintésével, hangulatos és látványos görkor is futam, lehet falat mászni, jégkorongozni, snowboardozni, kötelet ugrani, kipróbálni a latin táncokat, különféle harcművészeteket és sok egyéb más izgalmas mozgásformát. A Hősök terén a nagy színpadon közös zumbás bemelegítéssel lehet kezdeni a mozgás éjszakáját 7:30-tól, majd aztán a nagy színpadon lesz egy megnyitó 8 és 8:10 között, míg nagyjából ez időben a szép művészet előtt kerekesszék futam zajlik majd. Amennyiben a futás, kerékpározás, görkorcsolyázás, éjszakai gyalogtúra programokon menni részt, és szeretnél érte 5 próba pontot vagy pontokat kapni, akkor ne feledd, hogy rendelkezned kell 5 próba és a GeoGo regisztrációval. A mozgás éjszakája weboldalon egyébként megyei, majd aztán városi bontásban minden további programot részletesen megtalálsz. Jó esti sportolás közben itt a Petőfin velünk, és a további változatos magyar zenei kínálattal akár indulhat is a bemelegítés. Mi?

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar. Előttünk a hétvége, ma este mozgás éjszakája Budapesten és az országban további közel 100 helyszínen. Érdemes utána járni a programoknak. Megyei, majd városi bontásban minden megtalálható az esemény honlapján. És ezen a hétvégén tulajdonképpen azt írja a BKK, a legnehezebb feladat nem az lesz, hogy felszálljunk egy-egy nosztalgia járatra, hanem hogy eldöntsük melyikre. A villamos barátokat ugyanis az L-típusú 436-os, a 611-es fabázas, valamint további szerelvények várják, és a különleges 3720-as csuklós bengáli is. Közben a Bruce Fontron sem lesz szok panaszra, ugyanis forgalomba áll az Icarus 630 Cabrio, továbbá találkozhatunk egyéb típusokkal is. Júliustól pedig az éjszakai közlekedési hálózat is majd átalakul. Az új éjszakai hálózat ugyanis jobban fog hasonlítani a nappalihoz, hogy éjjel is nappal is megszokott közlekedési kapcsolatokat kihasználva tudják a felhasználók utazásaikat megtenni. Például a 9-es busz éjszakai párja a 909-es lesz, ami nappali járathoz jobban igazodó útvonalon közlekedik majd. De több más területet is bekapcsolnak a hálózatba, olyanokat, ahol korábban nem járt éjszakai busz, bizonyos esetekben, mint a Havanna, a Káposztásmegyeri és a Békésmegyeri lakótelepen, pedig kevesebbet kell majd gyalogolni az éjszakai buszok megállóihoz, és lesznek olyan területek, például Hűvösvölgy, Pesterzsébet városközpont és Rákosszentmihály, onnan gyakrabban indulnak majd a járatok a belvárosba. Egyes járatok útvonalát pedig kiegyenesítik, levágják a kacskaringókat, amivel akár 10-15 perccel is gyorsabb eljutást tudnak biztosítani. Emellett új közvetlen eljutási lehetőségek nyílnak a belvárosból, többek közt Soroksára, Rákosszentmihály nyugati oldalára, Nagy-Tétény kertvárosba, Budafok Budatétény kertvárosába és Rákospalotára is. A külső városrészek a belvároson keresztül egyébként egymással is közvetlen kapcsolatba kerülnek. Érdemes tehát a részleteket majd böngészni. Itt a Petőfin, pedig az Imago Mundi.

még! Az egykori FLM slágerúj köntösben Szabi Kéztől és Lil Fragtól szólt itt a Petőfi. Na, hát egy kicsit nosztalgiázhatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán is. A Hajrá Magyarok koncert stúdiói alkalmával a héten például itt járt a Children of Distance, a Candyman Duo-ban nagyon sokat sztoriztunk amerikai turnéjukról. Fontos tippekkel láttak el a srácok minket arról, hogy mi mindent kell a csomagtartóba befakolni, hogyha sivatagi utazásra indulunk. De itt járt például a Fiesta is. Őrületes hangulat volt a stúdiónkban. Ezeket mind-mind újra átélheted a Petőfi Rádió Facebook oldalán, keresd a Hajrá Magyarok adásait. Közben természetesen nincs megállás a 4-es street előtt, itt a fiúk a Petőfim.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 90-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: A háziasszonyok átszellemültek, és már látják, hogy mivel rájuk a hétvégén. Hát a takarítás nem lehet megúszni. Sajnos 0-30-30-30-380, viszont kikapcsolni lehet, ha erre a számra megírod, ki az, aki szívesen meglepnél, akár egy jó pörgős dallal, hogy könnyebben menjen a takarítás. De azért kapcsolódj ki, töltődj fel, előttünk a hétvége. Remélem sok élménybeszámolóval vársz majd hétfőn. Kata búcsúzik, Szikora Tomi pedig már is indít. A Petőfi csúcs ezzel kezdődik.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: hívhatsz Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a meleg nyári idő. Vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében a közlekedési miniszter. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két súlyos baleset is történt még hajnalban az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. A 113-as kilométernél ezért az átterelt sávon halad a forgalom. Az ellenkező, főváros felé vezető oldalon több kilométeres a torlódás Tatabányánál a terelés előtt. Az M3-as a Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál egy kamion borult az árokba korábban. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak, már 12 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki teheti, az Gödöllőn át a 3-as főúton kerülhet. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon Gödöllőnél baleset történt. A 32-es kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, de még mindig 5 kilométeres a torlódás. Szintén az M3-ason Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél a főváros felé vezető oldalt lezárták. A 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Frontális karambol történt a 23-as főúton Mátra terenye és Ivát között. A 17-es kilométernél teljes útzárat vezettek be. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében a közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépek becsapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, az appban már megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Részletesebb lett az utazástervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, idén pedig a korábbinál több 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. Régi balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a holnap nyíló balatoni retro kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A tárlat kemping felszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A kiállítás jövő április végéig látogatható Keszthelyen.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a meleg nyári idő. Estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők. Majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Péntek délután 4 óra van, az időpont, amikor lassan lenémíthatjuk a céges telefont és kikapcsolhatjuk a munkahelyi értesítéseket. Együtt indulunk hétvégézni. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan játék következik, nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Együtt indulunk hétvégézni, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, óriási dugó van az M3-oson Vásáros-Namén felé, két baleset is van, az egyik Gödöllőnél a 32-es kilométernél, itt a külső sávon megindult a forgalom, de több mint 10 kilométeres a torlódás, és távolabb Bagnál egy kamion az árokba borult a 41-es kilométernél, egy sávot lezártak, ezért 12 kilométeres torlódás van. Tehát mondhatni, hogy az M3-as Gödöllő és Bak között kuka, aki teheti, válassza a 3-as főútat, de itt is plusz menetidővel tervez. Frontális karambol történt a 23-as főúton, Mátra terenye és Ibád között a 17-es kilométernél, teljes útzárban, mindezt át a 23-as főúton, Ibád és Mátony terenye között. De ha te is balesetet tapasztalsz, lámpahibát, nagyobb torlódást, akkor jelez nekünk, az egész országból várom a híreket. Hajdunánásról, Balassagyarmatról, Kecskédről, hív most 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Játékot indítok hamarosan, figyelem! Amikor meghallod két szem között a felhívást, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 06303030380-on SMS-ben. Írd meg az óra nyerő slágerének címét, előadóját, és hogyha mindezt elsőként gyorsan teszed, akkor visszahívlak, így megkapod az esélyt a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. Ilyen egyszerű. Figyelj, a játék pár perc és indul! Én talán

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy dal, amit nagy mosolyjal hallgathatunk így péntek délután közel a hétvégéhez. Kovaszki meg a Vega, amilyen hülye vagy, úgy szeretlek. Ráadásul ez a dal valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot hoz. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a felhíváskor a 0630303380-on SMS-ben, és ha első voltál, mindjárt nála csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 1 millióan vannak az utakon, kitartás mindenkinek, több mint 10 kilométeres dugó van két helyen is az M3-ason Vásárosnamény felé. Az egyik Gödöllő előtt, mert a 32-es kilométernél történt baleset, itt csak a külső sávon megy a forgalom, de még mindig 10 kilométeres torlódás tapasztalható. Na de hogyha ezen átjutottál, akkor szintén egy 12 kilométeres dugóval kell szembenézni, mert Bagnál egy kamion az árokba borult a 41-es kilométernél. Itt csak egy sávon megy a forgalom, akit kerüljön a 3-as főúton, de ott is lelassul a haladás. Tehát az M3-ason Vásárosnamény felé Bagnár és Gödöllőnél mindkét helyen baleset miatt van 10 és 12 kilométeres torlódás. Az M1-esen Budapest felé várható lassulás, főként Tatabánya, valamint az M0-ás csomópontja között. Aki személyautóval közlekedik, érdemes az átterelt belső sávot választani, és korábban beszámoltunk róla, hogy frontális karambol történt a 23-as főúton Mátra Terenye és Ivát között a 17-es kilométernél. Teljes útzár van, tehát a 23-ason Mátra Terenye és Ivát között. A további infókra is számítok, dolgozzunk össze, és adj hírt Tokajból, Moson-Magyaróváról, Pápáról, csörges a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Játék, játék, játék. Na ez kerül nálunk fókuszba a folytatásban, hiszen nemrég ott volt a zenék között a játék felhívás, és aki elsőként küldött nekünk üzenetet, ő kapja az esélyt a nyereményért, amely nem más, mint egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Ezek ilyenkor a legizgalmasabb pillanatok.
1: Igen, tessék.
0: Halló, szia, itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Bea.
0: Hello, Bea. Első voltál, mindenkit megelőztél.
1: Köszönöm szépen.
0: Készültél a játékra, vagy random meghallottad a felhívást, és úgy voltál vele, hogy na, ezt most én összehozom.
1: Hát valahogy így, mert amikor hallottam a felhívást, hogy egy pár percen belül lesz, akkor rákészültem.
0: Nagyon jól tetted, és ez most bejött ez a taktika, mert első voltál, úgyhogy mondd kérlek, hogy mi volt az óra nyerő slágere.
1: Kovalszki meg a Vega, amilyen hülye vagy.
0: Így van, amilyen hülye vagy, úgy szeretlek. És tudod a Petőfi Rádió szlogenjét?
1: Szerintem igen. Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, akkor tudod a Petőfi Rádió szlogenjét. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Van egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagod. Bögre, kulacs, nyakpasz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez tartalmazza a meglepetésünk, ami most már a tiéd.
1: Nagyon örülök.
0: Miközben hallottad a játékot, a játék felhívást. Mit csinálsz éppen?
1: Úton vagyok. Éppen indulok fagyizni.
0: Merre indulsz fagyizni? Hol hallgatsz minket, az ország melyik részén?
1: A Szegeden vagyok.
0: Mondjuk Szegeden mindig süt a nap, a napfényvárosában. Hány fokot mutat most az autó?
1: 22-t. Napon nagyon jó idő van egyébként.
0: És milyen fagyit fogsz enni? Mi a kedvenc?
1: Pisztácia.
0: Egyébként abszolút, ez most nálam is nagy favorit. Főleg meg, hogyha tényleg ilyen dubais verzióban valahol elkapom, ahol van benne kadaif tészta, hát az isteni.
1: Igen, az is lehet, igen. Hogyha van, akkor természetesen olyat, igen.
0: Na hát akkor jól indul a hétvégén, azt gondolom. Tehát nyertél ajándékcsomagod, mész fagyizni. Mi vár rád még a következő két napban?
1: Hát, mint a házi asszonyokra. Főzés, mosás, takarítás.
0: A második
1: műszak.
0: Na hát figyelj, akkor erre most remélem, hogy kicsit akkor rákészültél, feltöltöttél, és hogy vidámabban mész neki a hétvégének. Én a következő dallal is megleplek téged, a Carson Koma és Jude Law közös dala, a Szemüveg, most neked fog pörögni a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon jó, várom, köszönöm.
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomagot jövő héten is nyerhetsz majd minden munkanap délután, 4 és 5 óra között, akkor

0: de magyar. Itt a pillanat, amire egész héten vártunk. Péntek délután 5 óra lesz. Nyugodtan tedd ki a zárvatáblát. Én pedig munka után veled vagyok és hazakísérlek. A kezdés mindjárt az Anima Sound System daláé. Itt a...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az Internaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
5: Elhocic. Grabowski.
6: Megsebesült?
4: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
7: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
8: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
3: Macska fogó, vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
12: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
13: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
9: Ez a Petőfi Rádió.
14: Marad a meleg nyári idő. Vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében a közlekedési miniszter. Átvizsgálja az állampolgársági kérelmeket a külügyminisztérium.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál egy kamion borult az árokba korábban. A 41-es kilométernél újra mindegyik sáv járható, de a 12 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aki teheti, az Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerülhet. Szintén az M3-ason, a Budapest felé vezető oldalon Gödöllőnél baleset történt a 32-es kilométernél. A külső sávon már megindult a forgalom, de még mindig 10 kilométeres a torlódás. Itt is a 3-as főút szolgálhat kerülőútként. Baleset történt az M0-áson Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé vezető oldalon. A 18-as kilométernél egy sávot lezártak, ezért 3 kilométeres torlódás alakult ki. Frontális karambol történt a 23-as főúton Mátra terenye és Ivát között. A 17-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
14: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében a Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an vesztették életüket. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot, érdemi indok és jogosultság nélkül. Relkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Országos választmányt tart a kereszténydemokrata néppárt várhatóan augusztus végén. Az eseményen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. A párttagokhoz eljuttatott levelében Latorcai Csaba ügyvezető alelnök egyebek mellett azt írja, a cél, hogy a folyamatok a legkésőbb november végéig lezáruljanak, hogy azután a párt jövőjének szentelhessék az energiákat. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Marad a meleg nyári idő. Estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők. Majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 5-kor, szerintem már mindenki számára látó távolságban van a hétvége. Erre hangolódunk a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Lazuljunk együtt! A kezdés például az Anima Sound System-é. Itt a Tedd a napfényt a számba.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi

0: legújabb magyar zene.
1: Nem hallod semmit, csak hogy vum vum. Mennyire kár, hogy nem maradt veled. Senkit nem dől el a vár. Indul a szívem.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Együtt indulunk hétvégézni, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M0-áson, a déli szektorban Szigetszentmiklós térségében az M5-ös felé a 18-as kilométernél. Több autó ütközött, ezért egy sávot lezártak, és nagyjából 3 kilométeres a dugó, tehát az M0-áson, Szigetszentmiklós térségében a 18-as kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon. Korábban az M3-ason Vásárosnamén felé több baleset történt, például Gödöllőnél a 32-es kilométernél csak egy sávjárató, nagyjából 10 kilométeres a torlódás a baleset előtt, tehát az M3-ason Gödöllőnél a 32-es kilométernél a baleset, távolabb pedig Bagnál egy kamion borult az árokba a 41-es kilométernél. Újra mindegyik sávjárató, így a korábbi 12 kilométeres torlódás feloszlóban van, de még most is aktuális. Tehát az M3-ason lelassul a haladás és plusz menetidővel tervez Vásárosnamén felé, mert Gödöllőnél és Bagnál is lassul a forgalom. És korábban volt egy baleset Mátra terenye és Ivát között a 23-as főúton, a 17-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom. Kitartás, számítok a további közlekedési hírekre az egész országból, Rakamazról, Hajdúböszörményből, Pomázról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
0: Petőfi Rádió.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Petőfi Rádió minden magyar. A hétvége hangulatát most a Valmar hozza, itt a Hundred Sins-szel közös átutazó. A dal, amit biztosan hallhatunk majd a Vajda Hunyadvárában, hiszen egy nagy koncerttel készülnek, bár a meghirdetethez képest egy nappal hamarabb történt a napokban egy dátumváltozás, tehát július 18-a helyett július 17-én lesz majd a koncert, amire azt ígérik, hogy a középkori falak között egy teljesen új világ épül majd fel egyetlen egy estére, és hogyha az amerikai pite házi buli vibe megvan és ezt szereted, ezt tetszett neked, akkor ezt is élvezni fogod. Valmar nagy koncert a Vajda Hunyadvárában Budapesten július 17-én. Házi buli hangulat most a srácokkal, itt az átutazó.

0: Többen kérdezték, hogy milyennek a dalnak a címe, például Vanda is. Follow the flow, beszívom, egy új zene. Ezt hallottad nálunk a Petőfi Rádióban. Így péntek délután szerintem mindenhová megcsinálta a hangulatot.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk és kilométerről kilométerre veled tartok, tartom benned a lelket, és folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, az ország útjairól. Figyelem, korábban az M3-ason két baleset is volt, az egyik Gödöllőnél a 32-es kilométernél, már újra két sávon megy a forgalom, és a korábbi 10 kilométeres dugó feloszlóban van, a másik pedig Bagnál, ahol egy kamion borult az árokba, itt szintén újra mindegyik sáv járható a 41-es kilométernél, és a korábbi 10 kilométeres dugó felosztóban van, de még mindig lelassul a haladás az M3-ason Vásárosnamény felé a korábban történt balesetek miatt Gödöllő és Bag előtt. Baleset van az M0-áson is, Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé a 18-as kilométernél. Itt nagyjából 7 kilométeres dugó jött össze, tehát baleset Sziget-Szent Miklósnál az M0-áson az M5-ös felé a 18-as kilométernél. Ami pedig a főváros útjait illeti, baleset miatt van sávzárás, fennakadás a Róna utcában a Fogaras út felé, illetve műszakhívás autók foglalnak el egy sávot az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljáró után, emiatt van tehát lassulás a környéken. A további infokra is számítok, dolgozzunk össze, várom a híreket Vácról, Kisújszállásról, Nagykörösről, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

rien. Je dois absolument me toucher. Tu l'as dit.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Június 12-én ma a névnapi buliuk lehet a Villőknek, holnap pedig Antal és Anett névnap lesz. Akár őket is megleheted egy köszöntéssel. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánság műsor, már várom az üzeneteket 06 30 30 30 380. Mindjárt Ákos Dala szól, az ember maradj.
1: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A Petőfi Rádió az egyetlen,
2: ahol minden hétköznap 19 órától te döntesz arról,
1: melyik hazai kedvencet szóljon.
0: Telefonszámunk 061-759-6060, de dobhatsz nekem SMS-t, vagy írhatsz Viberen a 0630-3030-380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
1: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollett trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Mit loptál el?
6: Titkokat.
7: Rendezte Steven Spielberg.
5: Mit akarsz csinálni?
6: Leleplezem az egész világnak.
8: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
7: A leleplezés napja a mozikban.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile Hírkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Marad a meleg nyári idő. Vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében a közlekedési miniszter. Átvizsgálja az állampolgársági kérelmeket a külügyminisztérium.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M3-as Vásáros Namény felé vezető oldalán Bagnál egy kamion borult az árokba korábban. A 41-es kilométernél már mindegyik sáv járható, de a 12 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aki teheti, az Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerülhet. Budapest felé Gödöllőnél történt baleset az M3-ason. A 32-es kilométernél már mindegyik sávon halad a forgalom, a több kilométeres torlódás feloszlóban van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépek becsapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an vesztették életüket. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot érdemi indok és jogosultság nélkül. Velkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. átalakítaná a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hozna létre a magyar film szakma fejlesztésére, ért a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azután írt erről, hogy a filmszakma képviselőivel egyeztetett. Az államtitkár hozzátette, tervezik a köztelevízió átalakítását és egy V4-es koprodukciós alap megalkotását. Felemelik az ukrán katonák fizetését, jelentette be az ukrán elnök. A hátországban szolgálatot teljesítőknek átszámítva legalább 280 ezer forint, míg a front első vonalában harcoló gyalogosoknak átlagosan csak nem 3 millió forintnak megfelelő összeg jár majd. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajnának megvannak a forrásai a katonai bérek emelésére.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Marad a meleg nyári idő, estig keleten és a Dunántúl nyugati részén lehetnek fátyol, illetve gomoly felhők, majd éjszaka már egyre több felé beborul az ég. Keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 6-kor, én már hétvégi hangulatot ígérek neked a Petőfi Rádióban. Számíthatsz rám a folytatásban is, egy fárasztó munkahét után. Lazítsunk, vezessünk le együtt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben Ákos dala szól, az ember maradj.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.

0: Elmondó lesz volt van a Petőfi Rádióban minden magyar. Nálunk így indul a hétvége.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt utazunk a nyár második hétvégéjébe, és folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről, mert van miről. Az M3-ason korábban

0: mint az 51-es kilométer között, itt több helyen csak egy sávon megy a közlekedés. Ami pedig Budapest híreit illeti, lezárták szombat reggel 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáron befelé a Városligetbe vezető sávot szintén lezárták, emiatt kell tehát újra tervezned, hogyha a környékre tartasz. A további közlekedés infokra is számítok, dolgozzunk össze, és adj hírt Várpalotáról, Nádudvarról, Poroszlóról, csörges most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: És most következik az újonnan összeállt Diaz ment a formáció dala, amely arról szól, hogy valaki mellett teljesen megváltoztál, és magadra sem ismersz. Diaz ment a idegen, a Petőfin.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Kellemes hőségmentes hétvége elé nézünk, 26-27 fokkal, szóval tökéletes lesz mondjuk bringázni. Például a Tiszatónál vagy a tiszamenti töltéseken. Már csak azért is, ami most fotótéma, az, amit szinte sehol máshol nem láthatunk Európában. Ez pedig, hogy elkezdődött a Tisza virágzás. A Tiszán kezdenek előbújni a kérészek, rövidesen elérkezik a Tisza virágok tömeges rajzásának az ideje. Ezzel az időpont egyébként a vízállást, valamint időjárástól változhat, általában 10-12 napig tart, és a Tisza virágok rajzása késő délután kezdődik, és naplemente környékén fejeződik be. Ráadásul a Tisza virág Magyarországon védett, mert Európa nagy részéről eltűnt. Itt tökéletes fotótéma a hétvégére. Ha neked is van képed, küldd el nekünk Messengeren a Petőfi Rádió oldalát. Ugyanitt várom a hétvégi túratippeket, programtippeket, és hát így péntek délután hogyan máshogy is érezhetnénk magunkat, mint így. Ma jól vagyok!

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Utazunk a hétvégébe, és tudom, mindenki siet valahová, de csak annyival, amennyivel szabad. Az M3-ason viszont brutálisan lelassul a haladás. Itt korábban két baleset is volt. Gödöllő előtt, valamint Bagnál. Mi mindig óriási a torlódás. Ha teheted, akkor válaszd a 3-as főútat, de egyébként ott is bedugul Aszód és Gödöllő térségében. Plusz menetidővel tervez, hogyha az M3-ason tartasz Vásárosnamény felé. A korábbi 10-12 kilométeres zugó most lassan, de biztosan felosztóban van. Ami az M1-est illeti, itt is torlódás tapasztalható, főként a főváros felé vezető oldalon, Tatabányától, konkrétan a kiépített terelésnél az M0-ásig, aki személyautóval közlekedik, érdemes az átterelt belső sávot választania. Lassul a forgalom az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között, mert itt útfelújítási munkákat végeznek, több helyen csak egy sávon megy a forgalom a 34-es, valamint az 51-es kilométer között, mindezt át Solt és Fülöpszállás között. Az M4-esen pedig Monor térségében pihenőhelyet építenek, ezért a 38-as, valamint a 40-es kilométer között sávelhúzás van és sebességkorlátozás, tehát az M4-esen Monornál. És te merre indultál, hol hétvégézel? Gyűjtöm a közlekedési információkat. Adj helyzetjelentést Nagykállóból, Tiszalökről, Ócsáról. Hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Na és hogyha van olyan magyar zene, ami jól esne vezetés közben, akkor mondd meg, és lejátszom. 7 órától kezdődik a hétvége nyitó élő kívánságműsor. Csináljunk hangulatot otthon, autóban, vagy akár munka közben. Ez most a Kaukázus. Ez a te Magyarországod.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Héttől kívánság műsor. Mondd meg te, hogy a következő magyar dalt kinek játszam. Írj 06 30 30 30 380. Linda, Bea és Zita leánybúcsúra tartanak, és ők választották az első dalt. Ez a Well Hello. Sokszor volt már így.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
3: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Novák József.
10: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a meleg nyári idő. Átvizsgálja az állampolgársági kérelmeket a külügyminisztérium. Kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál egy kamion árokba borult korábban. A 41-es kilométernél újra mindegyik sáv járható, de a 12 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aki teheti, Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerülhet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot érdemi indok és jogosultság nélkül. Velkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban, gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték a tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést.
10: Petőfi Rádió. Sport.
13: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Kuzi Blanka aranyérmes lett a budapesti 5-tus a világkupán. A Diós Győr sportolója magabiztos versenyzéssel, a végén brit ellenfelét lehajrázva lett első. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Szombaton is két magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Böhm Csaba csoportjában negyedik lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. A háromszoros címvédő Varga Ádám megnyerte pénteki középutamát K1 500 méteren, ezzel bejutott a döntőbe a Portugáliában zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenő Európa-bajnokságon. Mellette mindkét magyar páros is bejutott a fináléba K2 500 méteren. Az Újfalvilla ura Csikós Zsóka, valamint a Kuruc Levente Fudor Bence duó is érdekelt lesz a vasárnapi döntős programban. Lando Norris végzett az élen a Forma 1-es katalán nagydíj második szabadedzésén. A britet Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Lindblad, Bortoleto, Hamilton és Hadjar követi a top 10-ben. Ezek voltak a sporthírek.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Éjszaka egyre több felé beborul az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után...
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek este 7 óra van, remélem neked is elkezdődött a hétvége. Számíthatsz rám a folytatásban, levezetjük együtt a hetet, és lazuljunk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, ez már a Kívánság műsor hallgatóink kedvenceivel. Írj üzenetet, vagy csörges most!
14: Itt egy újabb óra,
5: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
14: Ez a Petőfi Rádió.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Vagy akár hívja 0617596060-on, de most üzenetek. Például a következő dalt Bea választotta Mihály Rozinak, csak úgy, hogy jól teljen a péntek, és hogy jól induljon a hétvége. Szia Tomi, ez már egy SMS. A következő dalt a családnak szeretném küldeni, írja Roberto Zalából utóirat, de utálok takarítani. Kitartás neked, veled vagyok, és akkor lövünk neked egy takarító zenét. És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom.
3: Feleségimnek meg minden kedves hölgynek.
2: Oké, rendi, csak nem lesz féltékeny a felesége, hogy minden kedves hölgynek küldi?
3: Nem.
2: Nem olyan típus.
3: Nem olyan típus.
2: Akkor ez lenne a hosszú kapcsolat titka? Gipó Cirkusz, Szirota, Jennifer, gyere kicsi! Ezt hozom most a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban. De persze mást is szívesen meglepünk. Várom a további üzeneteket. Este 9-ig ír a 06 30 30 30 380-ra, vagy hív most 061 759 60 60 a kívánság vonal.

0: szívemben, s azon túl is még.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Nálunk így indul a hétvége, és hogy neked melyik dal esne jól így péntek este, várom az üzeneteket. Hello Tomi, Peti vagyok, most kicsit üres a busz. Ezzel együtt pedig a hangulat is lapos. Fel tudnád dobni Paulina aznap éjjel című számával? Peti, este a természetes. Kérek szépen neki hangerőt. És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már te mondhatod.
4: A nagypapámnak.
3: Mit szeretnél üzenni a papának?
4: Azt én nagyon szeretem.
3: És ott vagy most a papánál?
4: Igen, ott vagyok a papánál most.
3: Aha, és mivel telik az estétek?
4: Játék. Elég sokszor összejünk játszani.
3: Akkor ez most ilyen rendszeres nyári program lett nálatok.
4: Igen.
3: És akkor most itt a dal, ami még jobb hangulatot csinál az estében. Paulina, aznap éjjel, az élő kívánságműsorban a Petőfin.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ki a következő? Háló, Petőfi Rádió.
3: Háló.
2: Szia, itt Tomi, és ott?
3: Roland, és a Hölgyészi 8-annak szeretnék most kérni osztálykirándulásról hazafele.
2: Na, merre jártatok? Mi volt a program?
3: Mi volt a program? Tihany, Balatonfüred, és Nagyvázsony.
2: Aha, és mit csináltatok ott?
3: Hát Nagyvázsonyi várat néztünk, Tihanyi apátság és a Lóci barlangot.
2: Na, király, tetszett amúgy? Jól éreztétek magatokat?
3: Igen, nagyon jó volt, köszönjük.
2: Hová mentek haza?
3: Hőgyészre,
2: aha. Oké, okay, és akkor milyen dal dobnál fel a hangulatot ott a buszban?
3: Valamilyen jó nyári.
2: Jó, Azi, vagy esetleg Valmar, Manuel, Égett a nap, az is nyári?
3: Nagyon, tökéletes.
2: Oké, okay, ötletelek, akkor megfejtettük, és akkor melyik osztálynak játszom?
3: A Hőgyészi 8-a.
2: Hőgyészi 8-a, rendítsek, akkor érezzétek jól magatokat hazafelé, és akkor hallgassátok az adást, jó? Valmar, Manuel,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet. Sziasztok, a következő számot szeretném küldeni Kunszent Miklósra, a Virág Gedeon Technikum tanulóinak, írja egy szakmai tanáruk. Oké, hát akkor a Virág Gedeon Technikum tanulóinak Kunszent Miklósra ez a zene szól. Hello Tomi, Noémi vagyok, Attilának szeretném üzenni, hogy hiányzol, imádlak és várom, hogy újra láthassalak. Küldi tehát a következő dalt Noémi Atinak. Sziasztok, Tápai Bálintnak, és persze magamnak, a Pellérdi szőlőhelyre szeretném küldeni a következő számot, csak úgy, mert jó, hogy együtt lehetünk, és üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Zsuzsi és Bálint, ez a dal a tiétek. Bye Alex, az én országom, a Petőfi Rádióban, a hétvégenyitó élő kívánságműsorban. Lazuljunk együtt!

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Folyamatosan veszem fel a telefonokat. Halló!
3: Halló, Horváth Tamás vagyok.
2: Szia!
3: És egy számot szeretnék kérni.
2: Jó helyen vagy. Kinek szeretnél számot kérni?
3: Saját magamnak. Horgászok kint a stégemen. És egy kovácski és egy vegát szeretnék kérni, a fehér holló.
2: Ez azért elég jó hangzik, saját kis téged van. Merre van ez a kis tég, a kis horgásztó?
3: Ezt kérlek szépen Nyírádomban.
2: Nyírád, aha. És mikor mentél kipecázni?
3: Hát egy körülbelül egy 4-5 órája.
2: Milyen eddig a kapás index?
3: Nagyon jó. Hágyam 30-40 kiló alatt már fogtam.
2: Micsoda?
3: Igen,
2: hát az
3: igen,
2: hogy?
3: Igen.
2: Mi a szuper titkod?
3: A szuper titkom? Semmi más, csak az, hogy meg kell találni a jó etetőanyagot és a jó csalit, és jön a hal. Hát egy versenyen ezzel már szerintem versenyt lehet nyerni.
2: Aha, de egyébként sporthorgász vagy?
3: Igen, szoktam sporthorgászni is, de alapvetően nem mondanám magam sporthorgásznak, nem vagyok versenyhorgász, inkább így mondanám.
2: Na jó, de a ma esti kívánság műsorban csináltunk egy ilyen kis házi versenyt. Aki tőled többet fogott, az jelentkezzen hozzám, és akkor nekik is küldök számot. Csak úgy, mint akkor most neked, jó?
3: Tök szuper, nagyon jó. Köszönöm szépen.
2: Érezd jól magad, és akkor megcsináljuk a hangulatot hozzátok. Csak aztán el ne ijeszd a halacskákat.
3: Oké, köszönöm. Okay, köszönöm. Szép estét kívánok.
2: Neked is, szia.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 óra lesz, de nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. 1 millió az üzenet. Szia, Brandon vagyok. Balázsnak szeretnék üzenni, hogy nagyon jót edzettünk. Srácok, ez igen, le a kalapal, akkor nektek jól indul a hétvégétek. Andor is csatlakozott hozzánk. Ő írt nekünk, hogy álmai nőjét, valamint a gyermekét szeretné meglepni azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretlek titeket mindennél jobban. Sziasztok, Zsóka vagyok, és Dunaújvárosba Tominak szeretném küldeni a következő számot. És egy plusz 40-74-es számról pedig Norbi üzenete is befutott, úgyhogy mindjárt ez a dal a tiétek. 30Y szeretni akart.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak. Szécsi Palit és engem.
5: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál.
4: Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a meleg nyári idő. Életbe lépett az uniós migrációs paktum. Ma van a mozgás éjszakája országszerte, csak nem 100 településen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M3-as vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál egy kamion borult az árokba korábban. A 41-es kilométernél már minden sáv járható, de a 12 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aki teheti, Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerülhet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig korábban kijelentette, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közölte, követelik, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely szerinte egyebek mellett azt jelenteni, hogy át kellene engedni a határon a migránsokat, és át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. Árgus szemekkel fogja figyelni a Mi Hazánk, hogy mi történik a határainkon, közölte Torockai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt. Így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Országszerte csaknem 100 településen várják a sportolni vágyókat ma a mozgás éjszakáján. A központi helyszín Budapesten, a Hősök terén és a Városligetben van. A sportfesztivállal arra hívják fel a figyelmet, hogy a mozgás nem csak a fizikai állapotra, hanem a lelki egyensúlyra és a mindennapi teljesítményre is jó hatással van.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Éjszaka egyre több felé beborul az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra van, folytatjuk az élő kívánságműsort, hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Nálunk így indul a hétvége. És hogy neked melyik dal dobnál fel az estéd, várom az üzenetet, hívj 061-759-6060. Gyerünk!
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És várom az üzeneteket is, 06-30-30-30-380. Szia Tomi, éppen utazunk vissza a párommal, Patrikkal a Balatonról. Szuper napot éltünk meg, igazi kikapcsolódás volt. Hazafelé a Petőfi Rádiót hallgatjuk. Küldenél nekünk egy hangulatos nyári dalt? Estak természetes, meglepünk titeket, és nagyon örülök, hogy minket választottok utazás közben. Sziasztok, én szeretném, hogyha bemondanátok, hogy Bekinek kívánok nagyon boldog születésnapot, írja a férje. Kedves Beki, Isten éltessen!
3: Happy birthday!
2: Betty Mémfőcsanakról csatlakozott hozzánk, aki a párjának választott egy dalt, üzeni, hogy köszönöm, hogy segítettél meggyet szedni, amiből finom befőt készül, és köszönöm, hogy vagy nekem. Betty küldi tehát a következő dalt a párjának. Együtt indítjuk a nyár második hétvégéjét ezzel a dallal. Pixa, balatoni nyár!
4: Hölgy

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Andi írt nekünk, hogy csapatépítőről tartanak hazafelé, és rajtunk keresztül szeretné megajándékozni a kollégáit egy dallal. Üzené, hogy szuper volt ez a nap, jó lenne minden hónapban ismételni. Érezzétek jól magatokat hazafelé, és természetesen a következő dalt nektek is játszom. Gábor is csatlakozott hozzánk, ő a kisfiának választott dalt, ugyanis holnap lesz a 8. születésnapja, de most így hármasban anyával éppen ünnepelnek. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Boldog születésnapot! Pisti vásáros naménból telefonált nekünk. Ő az édesapja emlékére választott egy dalt, aki ma lenne 101 éves. És ő még kinek játszom a következő zenét? Azt már nem én mondom.
3: Szeretnék kérni a feleségemnek egy számot a házasság évfordulónkra.
2: Na hát jó ünnepést kívánok, és akkor mi pedig a dalt játsszuk akkor a kocintáshoz, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

bennem. Én hagyom, a igen, majd elmegyek, és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél,

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, sziasztok, kiránduláson vagyunk Sopronba.
2: Na, hány napot töltötök ott?
3: Hármat.
2: Akkor ma mentetek, ma érkeztetek?
3: Igen, igen.
2: Mi lesz a hétvégi program? Mesélj kicsit.
3: Kastélyt nézünk, a fertődító tavat nézünk meg.
2: Aha, nem mentek bobozni?
3: Azt nem, sajnos, de még egy hosszú utazás vár ránk hazafelé. Ma is nagyon hosszú volt a vonatozás.
2: Érezzétek nagyon jól magatokat, biztos, hogy felejthetetlen lesz, és akkor küldünk számot a csapatnak, jó?
3: Oké, és köszönjük szépen.
2: A hangulatot Luvali és Kálai Sanders András közös dala hozza. Young and in Love.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most,

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is, mert ilyenkor péntek este is nagyon sokan vezetünk együtt. Figyelem, az 52-esen Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkák miatt van több helyen sávzárás, a 34-es, valamint az 51-es kilométer között néhány helyen váltakozva engedik a forgalmat, ezért minimálisan plusz menetidővel tervez, tehát az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között. Ami pedig a főváros híreit illeti, mától buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Erre tehát figyelj! A további információkra is számítok! És jöhetnek az üzenetek, hiszen ez a kívánság műsor. Például Vanda csatlakozott hozzánk, ő Viberen írt nekünk, hogy hallja, hogy mindenki már pihen, lazul és a hétvégéjét tervezgeti, de ők még most is munka közben hallgatnak minket a délutános műszakban, ráadásul ma nem 10-ig, hanem 11-ig kell bent lenniük, úgyhogy a kedvencük segítene. Kitartás, ez a Vatrutik és a Szemben a nappal.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ricsi írt nekünk, hogy a Bringás Egyesületével csapatából tartanak ma este egy összeröffenést, így nekik szeretne választani egy dalt és üzeni. Köszöni szépen a támogatásotokat, nélkületek nem sikerült volna. Hajrá a csapatnak, csak így tovább. A folytatásban is megéri minket választani. A péntek estében tényleg a legnagyobb házi buli zenékkel szolgálunk itt a Petőfi Rádióban. Én pedig léptem, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
5: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a meleg nyári idő. Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Megnyitják az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával és Moldovával.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán bagnál egy kamion borult az árokba korábban, a 41-es kilométernél újra mindegyik sáv járható, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális nyelv használati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítését az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrzi majd, és azok teljesítése az uniós csatlakozási folyamat feltétele. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, az alapvető kérdéseket átfogó fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt. Külön választanák a rádiós, televíziós, közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot, érdemi indok és jogosultság nélkül. Velkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is.
0: Petőfi Rádió, időjárás.
6: Éjszaka egyre több felé beborul az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Már indul is a péntek esténk koncertajánlókkal, friss hazai zenékkel és jól ismert nagy kedvencekkel. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, tarts velem, Nagy Boki és Dess újdonság elérkezik, az Ári Maffia és az együtteneklős bajnok.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar pörög tovább a péntek esténk, ezúttal Lábas Vikivel és az ő új zenéjével, mert hogy új fejezetet nyitott, gyakorlatilag Viki időkapszulába zárta a kamaszkorát. A Margaret Islandből jól ismert énekesnő egy egészen különleges, mélyen személyes szóló projekttel jelentkezett, mert úgy döntött, hogy tovább viszi az Én szívem játszik című összművészeti estjének zenei anyagát. A bemutatott szerzeményekből egyelőre egy négytalos csomagot kapunk, a Magamat keresem, a Hangtalan, az Álompor és a Karcos negatív című tételek most megjelentek egy közös EP-n, amit ráadásul két vadonatúj videoklip is kísér. A dalok Viki gyermek és kamaszkorának legfontosabb pillanatait, belső vívódásait dolgozzák fel. A Bércesi Robival közösen írt Álompor például tökéletesen sűríti magába a gimnazista évek szabadságát és bizonytalanságát. Viki a jelenből tekint vissza a korábbi önmagára, arra a kislányra, akinek végül sikerült valóra váltania az álmait. Lábas Viki több helyen is elcsípheted a következő időszakban. Július 11-én ott lesz majd Budapesten, augusztus 8-án Balatonbogláron, illetve októberben Pécsetti színpadra áll. Ez pedig most az Álompor, a Petőfi.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Gyerekek, itt volt a Halott Pénz a Petőfin, ahol minden magyar. A péntek esténket az Imago Mundival visszük tovább, úgyhogy valami egészen különleges zenei utazás következik most. A csapatnak megérkezett a legelső nagy lemeze, ami a beszédes Széthullik a világ címet kapta. Így egyben. Ez az album nem csupán dalok egymás utánja, hanem egy egységes érzelmi ív, ahol a feszültség és az oldás folyamatosan mozgásban tartja a hallgatót. Az Urak hangzása egy 2025-ös daluk, az Elszállnék után talált magára igazán. Ekkor döntötték el, hogy különálló trekkek helyett egy teljesen kerek vízióban kezdenek gondolkodni. A kulcs szó náluk a lebegés. Gitárdomináns, mégis könnyen befogadható alternatív popzene, ami kerüli a közhelyeket. Ha a képekben kellene leírni a lemez világát, azt mondják az Urak, hogy képzeljünk el meleg fényeket, naplementét, egy sólámpát és egy pihepuha perzsaszőnyeget. A dalok végleges formájukat Somodi Áron produceri segítségével nyerték el, az áprilisi Központban tartott lemezbemutató után pedig legközelebb élőben a Berekfest színpadán láthatod, hallhatod őket. Na de most lássuk, vagy halljuk, hogyan hullik szét a világ. Érkezik az Imago Mundi és az Estelente, a Petőfi.

0: kis kedvencek és igazi legendák, erre számíthatsz a péntek este folytatásában is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz majd a Hungáriával, hozom az Omegát, a Quimby újdonságát és a Carson Comát is, akikkel kezdődik a következő óra. Ez lesz az Én még sohasem.
1: Én még sohasem találtam magamat magadat, soha bárad nem ér, soha senki miatt nem olvasgattam a váróteremben a horoszkópomat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a meleg nyári idő. Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Megnyitják az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával és Moldovával.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Hivatalossá vált a Kárpátaljai Magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választanák a rádiós, televíziós, közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot, érdemi indok és jogosultság nélkül. Velkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Éjszaka egyre több felé beborul az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Holnap nyugat felől csökken a felhőzet. Már csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Napjaink kedvencei és igazi örökzöldek, így folytatjuk a péntek esténket itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Ja, és koncertajánlókkal is érkezem, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartani. Filóék elé jön most a Carson Coma és az Én még sohasem.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi.

felek, szeress úgy, hogy jó legyek, őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el, változnak az évszakok, jó idő, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyj el.

Hungáriával csavartuk fel a szőnyeget így péntek este a Petőfin, ahol minden magyar. Figyelem, Queen rajongók, most egy különleges, megismételhetetlen lehetőség áll előtted, ugyanis a zenekar valami egészen különleges dologra készül a 35 éves jubileum alkalmából. Az urak a Facebook oldalukon jelentették be, hogy egy olyan ünnepi albumot hoznak össze, amit nagyrészt nem ők, hanem a hallgatók, a rajongók írnak róluk. Keresik a legjobb, legőrültebb, vagy épp legmeghatóbb Queen sztorikat. Ha van egy jó történeted, amit egy koncertjükön vagy akár személyesen velük éltél át, ne habozz, küld el nekik június 30-áig a hello@quimby.hu e-mail címre, és legyél te is a jubileumi kiadvány része. Addig is, amíg a sztorit fogalmazott, élőben is találkozhatsz velük június 20-án este 8 órától egy hamisítatlan, a csapattól megszokott hangulatú koncerttel várnak mindenkit a pesti rakparton a Lánchíd lábánál. Mi pedig most erre melegítünk. Jön a Quimby újdonsága, ez a Láthatatlanul a Petőfi.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

A péntek esti dalfestőjét hallhattad, az előbb itt volt a Sing Sing-től a Halálomájra, a Petőfin, ahol minden magyar. Maradunk a 90-es években, és továbbra is nosztalgiázunk, mert hogy a következő percekben gatyákat felkötni, jön a hamisítatlan 90-es évek popzenéje. Idézzük csak fel a neonfényű susogós melegítők, a kazettás magnók és a Bravo magazin posztereinek aranykorát. Ha pedig 90-es évek, akkor létezett egy formáció, amelyik teljesen megőrítette az országot. Jó, leginkább a tiniket. Sokan nem is tudják, hogy eredetileg egy kemény gangster rapper bandának indultak, ám a hip-hop és a popzene végül a csúcsra, sőt, még azon is túlra repítette őket. Bár a csapat egy átlagos fiúbanda életkort élt meg a maga 5-6 évével, ők maguk cseppet sem voltak átlagosak. Sikereik minden hazai boybandet felülmúltak. 4 arany és 2 platina mellett a harmadik albumuk egyenesen gyémánt lemez lett, melynek angol változata több európai országot is meghódított. Készül, mert érkezik a 90-es évek színe, ha itt van OG Dark Levity és Relaxion, vagyis a Hip-Hop Boys, és a hegyekbe fönn.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy együtt töltöttük az estét, és még mindig nincs vége, mert hogy a folytatásban indul a Hazai Gitárok Fekete Lacival, aki majd Puriós Tiborral beszélget. Úgyhogy, ha teheted, maradj a Petőfi. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Találkozzunk hétvégén is. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Hazai Gitárok, amiben ma este vendégem a tehetséges zenész, a szupernem gitáros, a Puliós Tibor. Fókuszban ma este is a hangszeres játék szeretete. Izgalmas műsor lesz, mindenképp tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra!

0: szörnyű.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges zenész, a szupernem gitárosa, Pulius Tibor. Fókuszban ma is a hangszeres játék szeretete. Szevasz, Tibi.
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok.
0: Na hát, mi volt a legelső meghatározó zenei élményed, ami a zenélés felé terelt? Ez a kérdés általában mindig azonos szokott lenni. Mesélj.
1: Szerencsére én ugye zenész családban nőttem föl, tehát nekem gyerekkorom óta tényleg szólt otthon a zene. Édesapám is zenész, húgom, öcsém, unokatestvérek.
0: Szerencsés ember.
1: Mindenki zenész, és természetesen voltak azok az első ilyen hatásuk, amire az először elkezdesz ugrálni gyerekkorodban az ágynak a tetején, meg tudod, meg próbálod lemezről betenni a fater lemezét, de tulajdonképpen csak széttöröd a tűt, meg azok ilyen tiltott részek voltak, viszont akkor még nem érdekelt az, hogy ez egy foglalkozzak is. Uh-huh. Én 12 éves koromban először is szóltam a faternak, tehát a gitársarokban, na mondom, mutass akkor egy pár akkordot, megnézzük, mi van. A D-durnál teljesen feladtam, tehát mondom, az lehetetlen, hogy azt valaki ezt el tudja játszani. És akkor ezt így jegeltük is egy időre, és akkor én elég sokat sportoltam akkoriban, ezért élek még. És a következő volt, hogy húgom, öcsém már rég zongoráztak, meg fuvoláztak, meg mindenféle dolgok voltak, és akkor egyszer csak az MTV megláttam a Thunderstruck című notát az AC/DC-től, tehát a legelső nagyon komoly behatás, ami engem ért, az AC/DC zenéje volt, amikor azt mondtam, hogy na, ezt nekem muszáj elgitároznom, úgyhogy akkor már nem fájt az ujjam. Akkor azt mondtam, hogy fia, akkor már csajozni is kellett, akkor a suliba alakultak a zenekarok, és akkor meg ez a zene nagyon bejött, és úgy innen elindult az egész.
0: Otthon milyen zenei hatások értek? Gondolom, valami azt rúgja, hogy te ilyen klasszikus rock irányból közelítesz, vagy nem?
1: Igen, egyébként. Jól érzed, hogy tehát a rock az egy nagyon, nagyon hatásos stílus, tehát vagy hogy mondjam, zenei ágazat. És egyszerűen az annyira jókor jött, és annyira jól elkapott. Természetesen otthon is szólt a Beatles, a Stones-ok is, Hendrix-ek, a magyarok közül az Illés, Fonográf, LGT, a másik irányból a húgom által szóltak a Queen-ek, az öcsémtől az Emerson, Lake & Palmer-ek, tehát hogy az Elvis Presley, tehát nagyon vegyes felvágott volt, de mindegyik egy nagyon igényes, jó tartalma bíró muzsika volt, úgyhogy tulajdonképpen ezek, amik üvöltöttek otthon, és akkor ezután kibővült az én ízlésemmel is a családi repertoár.
0: Azt a mindenit. Azért ez egy nagyon színes, de jó értelemben színes zenei kavalkád, ami téged körbevett. Emlékszel-e a legelső hangszerre, amin már játszottál?
1: Olyan nagy szerencsém volt, hogy mi a fater gitáros, és az AC/DC-t megszerettem, és ugye az AC/DC-ben az Angus Young-nak egy Gibson SG hangszere van, és a fateromnak is pont ugyanilyenje volt.
0: Mit ad Isten?
1: Mit ad Isten, és akkor ez így jól jött ki, és persze azt kéregettük el először mindig, de hát azért az, és fater meg odaadta szó nélkül, nem is értem, hogy bízott meg ennyire bennünk, meg erősítőt, meg kicuccolt minket, majd ezt már majd mesélek. És akkor, de az első saját hangszerem az egy 18 000 forintos Flash márkájú Stratocaster kópia volt, amit a szüleimtől kaptam, és akkor az volt az első saját hangszerem, és annak úgy tudtam örülni egyébként, mint egy Gibsonon játszanék, mert az végül a sajátom volt, és akkor ezzel mentünk ki a nagyapám hobbitelkére, tudod, ilyen összehegesztett Rissz-Rossz régi rádiókat kötöttünk össze kibelezett rossz ládákkal, és akkor a mínusz 15 fokba próbálgattuk a játszani rosszul a metalikákat, de ez már egy másik szakasz volt.
0: Amit mindenképpen meg akarok kérdezni, mondtad itt a zenei hatásokat, viszont te, ahogy hallgatgattad a zenéket, kinyílt számodra a zenei világ, miket fedeztél fel saját magad, zenekarok, előadók?
1: Nagyon érdekes egyébként ez az első pár év. Én tanítok is gitárt, és mindig azt mondom a tanítványoknak is, hogy a gyakorlást azt nem lehet megúszni, és volt ez az első három év, amikor az ember, ha van egy kis késztetése, meg esetleg szorgalma, akkor az első három évben így meg tudja alapozni nagyjából, amit technikailag, illetve amit így nagyjából, ami a látókörébe befér. És nekem ugye elindult ez az AC/DC Guns N' Roses, tehát ez ugye 91-ben eszméltünk mi, ami egy nagyon jó év volt, mert akkor jött ki millió rohadt sok lemez, tehát olyan évet nem is tudom, hogy mikor láttunk utoljára. És akkor tudod, az volt, hogy akkor első nyáron még Metallicákat játszottunk, a következő nyáron már Thin Lizzyket, aztán utána már akkor a Extreme nevű zenekar az engem nagyon befolyásolt, vagy nagyon nagy hatással volt rám, a Nuno Bettencourt játék, akkor elmentem ezekbe a technikásabb dolgokba, hogy majd akkor én gitárhíró leszek, nem is kell ének, hanem majd én ott szólózom, tudod, tehát akkor még nem dalban gondolkodik az ember, hanem hogy az egója vezérli, meg hogy tudod, hogy minden inkább megmutassa, hogy
0: mire képes.
1: És akkor utána már a harmadik évben már akkor volt olyan, hogy akkor meg jazz rockkal próbálkoztunk, már akkor egyébként a Kimit tud, a 96-os Kimit tudon, ott egyébként ilyen tévében is voltunk az elődöntőben, meg a középdöntőben, akkor az volt, hogy akkor most jazzzenészek leszünk. Tehát az ember az elején mindenfélét magára haggat, mindenbe bele akar szagolni, és jó esetben a végén kikristályosodik ezeknek a hatásoknak a egyfajta elegye, ami már tulajdonképpen a te saját szandod is tud lenni, és ezeket te úgy alkalmazod. Nem jó, hogyha valaki egyből valakit lekoppint, vagy ennek szentel az életét, hogy akkor én leszek a magyar Slash, vagy a magyar Angus Young, vagy ilyesmi, viszont az a pár dolog, amit ebből lecsípsz, és jól építed be a saját magad zenei stílusában, akkor az egy jó működő dolog tud lenni.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges zenész, a szuper nem gitárosa, Pulius Tibor. Mesélted, hogy apukád megbízott bennetek, és odaadta a méregdrága gitárt. Igen. És erősítőt, és akkor itt rá is térhetünk arra, hogy te hogyan tanultál gitározni. Aha. És akár, hogyha itt már ennek a végén felsejlik a szuper nem, nyugodtan belemehetsz abba is. Hogy indultál el így a gyakorlás útján?
1: Hát természetesen az első dolgok azok voltak, hogy megtetszett egy dal, tudod, a fülünk még semmi nem volt, és akkor oda mentem fatához, hogy ugye tanulj, tanítsd már meg nekem ezt a dalt, és akkor elkezdtem megtanítani. És akkor utána ezeknek a hatások, kezdtünk saját dolgokat írni még régen. Akkor ilyenek voltak még régen, hogy a Metal Hammer magazinból lehetett ilyen nagyon rossz VHS kazettákon, ilyen szarrámás volt, alig láttad, meg hallottad ilyen különböző világhírű gitárosoknak az oktató videóit megrendelni. Akkor azokból sokat tanultam, illetve az édesapámmal mai napig van a kapcsolatom, hogy hívjuk egymást. Tehát nem volt ez olyan, hogy akkor minden kedden 3-4 évig akkor téged tanítalak, fiam, hanem az volt, hogy állandóan jelen volt, és állandóan diskuráltunk, meg beszélgettünk a hatásokról. Úgyhogy félig-meddig autodidakta módon indult ez egész, illetve minél több zenében részt veszel, és elkezdesz írni dalokat, és itt mehetünk bele a szupernembe is majd később, akkor tulajdonképpen után ez lesz a rutinod. Tehát, hogy már nem az lesz a rutinod, hogy most mindenképpen skála gyakorlatokat csináljál, meg mindenképpen úgy gyakoroljál, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, hogy leülünk, egy olyan skála, aztán mit tudom én mi. Hanem az van, hogy tulajdonképpen elkezdesz aktív zenészé válni valahogy, ha szerencséd van, és akkor már másfajta rutint, meg másfajta tapasztalatot veszel magadra. Ez a többiekkel való zenélés, dalírás és koncertrutinokból fakadóan történik így.
0: Hogyan ismerkedtél meg te Pap Szabival? Honnan a kapcsolat?
1: A Pap Szabival egyébként volt, gondolom emlékeztek rá, volt az Up nevű zenekar.
0: Igen.
1: És az Up nevű zenekar az egy ilyen olvasztó tégeje volt egy időben mindenféle magyar ilyenkorú zenészeknek, tehát azt hiszem abban játszott a legtöbb magyar zenész öt év leforgása alatt. És akkor én is úgy becsöppentem oda, mert gitáros hiány volt, illetve pont Kecskemétre jöttek le stúdiózni, nem volt gitáros, én pont ott lébet szóltam, mert a közben a stúdió tulajdonos meg a jó barátom volt, a Bogi, és akkor így minden ilyen sorszerűen összejött, és akkor ott letoltunk egy évet, mi koncertkezgettünk, de nem volt nagy haverság még akkor. Azt mondom, hogy egy kicsit süllyedő hajó volt, amire én voltam az utolsó patkány, aki fölfele mászik, tudod. és akkor az volt, hogy annak vége lett, és akkor rá egy évre van másik stúdió munkából fakadóan, a Szabi is ott volt, mint bőgő. Mondom, Szabikám, szevasz, emlékszem. Megittunk egy üveg vodkát a session végén, és akkor mondta, hogy van nekem egy ilyen számon, nézzük meg, és akkor megnéztük, az első lemezen is rajta van ez a szám, ez az Eight Nobody's Fool című dal, ami szinte ugyanabban a formában került fel a lemezre, hogy először megírtuk, és akkor onnantól megkaptunk lemezszerződést, és akkor tulajdonképpen elkezdődött. Tehát és az Up zenekarban találkoztam vele, és utána megkitaláltuk, hogy akkor csináljunk egy zenekart együtt is. Ez a 2001-ben volt.
0: Csak egy zárójel, most néztem a kezeden a Yellow Submarine tetoválást, hogyha az. Király, nagyon jó, zárójel bezárva. És még Arthur Rambóra aktualitások terén kitérünk, egyébként szuper nemre is, viszont most térjünk rá a gitárokra. Én olyan fazonnak látlak téged, akinek nem egy gitárja van otthon.
1: Nem egy gitárom van otthon, valóban ezt jól látod. Egyrésztről én elkezdtem egy ideje foglalkozni egyébként nagyon jó minőségű vintage és custom shop hangszereknek a
0: adásvételével.
1: Így van.
0: Ezt valahonnan hallottam, igen.
1: Tehát szerencsére a cég szinten is van nálam egy nagyon, nagyon sok gitár, de van egy rálátásom is erre az egészre, és ki tudom magamnak húzni a legjobbakat, hogy mielőtt bárkinek megmutatom, de igen, és ez is változik az évek során, tehát nem tudom, mennyire szakmai a műsorotok, vagy mennyire...
0: Belemehetsz részletekbe.
1: Jó. Az a lényeg, hogy általában, aki azt gondolja, hogy egy gitár miért nem elég, az azért van, mert ezek a gitárok mindig más karaktert, mindig más hangszint adnak, másfajta zenékre, másfajta játékstílusokra jók. Hogy milyen mágnes van benne, ami a hangot fölveszi a pick-up, hogy dupla, szimpla, milyen fából van, ragasztott-e a nyaka, vagy csavarozott, fordított fejese, milyen fogólap van rajta, tehát ezt sorolhatnám. És szerintem egy gyakorló muzsikusnak azért ezek a fő karakterű gitárok, mint egy Stratocaster, Telecaster, Les Paul, Gibson Les Paul, esetleg egy üreges testű gitár, ezek ha megvannak, akkor nagyjából mindenféle zenét el tudsz játszani. Tehát, hogy ezek kellenek, mert sokféle zenét játszik az ember. Ezért van nekem is nagyon sok gitárom.
0: Egyébként legalább ilyen fontos, úgy hallottam, vintage gitároknál, az erősítő kérdés.
1: Ugye erősítő is, ugye a világ meg a felem, hogy mostában, hogy alig látunk erősítőket a színpadon, hát, mert mind megjelentek a kis pedálok, ugyanúgy szól, minden cipeljem a marsat, innen is mondom nekinek, hogy nem ugyanúgy szól, csöves erősítőket használjatok.
2: Ez az üzenet.
1: Legyen technikusotok, legyen ródokot, vigyetek vissza az üres üvegeket, és akkor be tudjátok tenni egy taxiba az erősítőt, nem akarjátok cipelni. Tehát az a lényeg, hogy igen, én nekem ez a klasszikus vonal jött be, klasszikus gitárokkal, olyan értem, hogy a Fender, Gibson, szinte is nekem is a Marshall erősítők és a csöves kombók, fejládák, amik bejönnek, mert egyszerűen az a fajta atak, az a fajta felhang, dus hangzás, az digitálisan nem elérhető.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este vendégem a tehetséges zenész, a szupernem gitárosa, Pulius Tibor. Figyelj, ez az arzenál, amit most hoztál, ez a világos szürke marssal, azért látszik rajta a kilométer, és hát a gitár ezzel a babakék fehér színnel, csodálatos. Mesélj róla egy kicsit, mielőtt megszólaltatod.
1: Ez a kedvenc gitárom, ezt hoztam, tehát tulajdonképpen úgy szoktam
0: mondani,
1: igáslovam, mert
0: egyszer... Ennél rosszabb igáslova
1: ne legyen. És ez tudod, az a gitár, amit bedobok egy puhatokba, vállam, hiszem soha nem lesz semmi baj, mindig be van hangolva, nem törik el a nyaka, ez egy stabil kis cucc, és egyébként ez úgy lett, hogy valaki mondta, hogy szerezzek már valami ilyesmi gitárt, és aztán, hogy nem tetszett neki, visszamondta, és akkor este nézegettem, elkezdtünk gitározni, reggeli gitároztam rajta, és szerelem lett egy életre, és nekem ez a Telecaster hangzásvonal, ez a single coilos, kicsit atakos dolog, ami nagyon bejött, és ő a kedvenc gitárom, illetve most hoztam egy nagy, viszonylag kicsinek tűnő, de nagyon haragos kis erősítőt, ez egy Marshall Jubilee.
0: Zseniális.
1: Ez egy 56-os kis tuz, de most lefeleztem nektek 25 wattra, és egy szádró.

0: tulajdonképpen. Ennyi. Kérdezik, hogy mit teszel a gitár és az erősítő közé, mit szoktak betenni? Mondom, egy kábelt.
1: És működik. Figyelj csak, én azt mondanám, hogy szólaltassuk meg, mert olyan jó hangja volt, amikor hangolgattál meg, összekötötted, hogy elképesztő, jó. És utána visszatérünk.

most nagy, igen, tehát most tulajdonképpen nehéz, mit játszok egy gitáron egyből. Most egy torzítottabb hang volt, megmutattam nagyjából azt a három állást, ez egy nagyon egyszerű gitár, egy háromállású dolog, egy ilyen nagyon twangy, atakos dolog, egy ilyen funk is középállás, és egy ilyen viszonylag meleg, bluesos nyaki hangzása van, egy ilyen crunchy hangszínre betettem, és tulajdonképpen itt az a jó, hogy ha majd esetleg még visszamegyünk erre, akkor ugye beállítasz egy gain szintet, és a hangerővel, ha visszaveszel, abszolút le tudod egyébként tisztázni a hangot, tehát nem is nagyon kell itt potméterrel lehet dolgozni a hangszíneken egyébként, meg a egyéb dolgokon, hogyha

0: Ilyet se játszunk egyébként. Nem tudod játszani klasszikus dolgokat, mindenki ezt játszol, de szóval én imádom, mert ez... Na mindegy, szóval imádom.
1: Figyelj, nincs olyan lemezetek most már, Spotify listátok, hogy te csak így játszogatsz ilyeneket.
0: Hát figyelj,
1: előfizetnék rá, figyelj csak.
0: Csak úgy játszogatni se, igen. Azzal is minden nem munka van. És jó, hát dolog persze. Van szerencsére a Rambóval is, hogy majd egyszer esetleg lesz ilyen is.
1: Egyébként nagyon hálás vagyok, hogy magadtól is felhoztad. Akkor beszéljünk egy kicsit Rambóról és Supernemről. Ha jól tudom, Superman kapcsán lenne is most új lemez, vagy már van, vagy alakul?
0: Hát a Supernem, mert ugye az van, hogy mi ezt nagyjából 22-be egy kicsit jégre tettük ezt a projektet, tehát azóta mi nem játszogattunk. Hát ott a Covid is beütött, meg figyelj, tehát hogy mi már nem a... Tehát 50 évesek vagyunk, tehát, vagy mit tudom én, hát a körül már rendesen. És... Egy csomó ásba is ki akartuk magunkat próbálni eleve. Uh-huh. Család, vállalkozások, akkor amikor az ember mondjuk ilyen arcokkal mondjuk 24 évet ül egy buszba, és soha nem volt alvópárnád visszafele, tudod, tehát hogy azt felejtsd, de hogy akkor bárhova mész is, ott mindig üvöltött a rock'n'roll, nagyon jól éreztük magunkat, halálra rögtük magunkat, és néha kell egy kis eltávolodás szerintem. Ebből, hogy valaha lesz-e még valami, az legyen a jövő titka, de nagyon jobban van a zenekar, találkozunk, beszélgetünk, még dalok is vannak a fiókba, de addig is, tehát nem csak addig, hanem eleve ugye a Marcit, Hagos Marcit én már ismerem jó sok éve, és akkor valahogy ez tavaly, hát tavaly nem ilyenkor, mondjuk tavaly március környéken keresett meg a Marci, hogy vannak ilyen dalai, akkor még szólólemeznek indult, hogy esetleg gitározzunk rá, meg hogy mi a véleményem róla, és akkor annyira egymásra talált a csapat, akkor amit egy foci csapat szinte, hogy most ilyen olyan tempóval történnek a dolgok, hogy én ezt nagyon örülök neki, hogy a mai világban még ilyet lehet csinálni, hogy egy év alatt most már a másik lemezen dolgozunk, kim van 10-10 akárhány videoklip, úgyhogy, és ez az első olyan szezonunk, amikor úgy megyünk az összes fesztiválra, nagyon bírjuk a közönséget, remélem ők is bírnak minket, vagy úgy tűnik, úgyhogy velük folyamatos dolgozásban vagyunk, és nagyon kreatív folyamatoknak a részese vagyok, ami egy idő után már a legfontosabb dolog egy ember életében, hogy pozícionálni magad valahova. Ez nem mindig hasznos abban a szempontból, ha pozícionálod magad valahova, akkor nem mersz eltérni. Tehát csak olyat akarsz csinálni. Hagyni kell a zenét, az jön ki, ami mindenkiből jön ki, ami benne van, és majd valahova tesszük valamelyik polcra ezt a dolgot, addig is meg jár az agyunk, és kreatívok vagyunk. Ezt szeretem az egészben a legjobban.
1: Már is innen folytatjuk még egy körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este még pár percre vendégem a tehetség, a zenész, a szupernem gitárosa, Pulius Tibor. Te hogy érzed egyébként, ugye mondtad, hogy a srácokkal nagyon-nagyon sok évig voltatok a szupernemben, egy buszban, egy színpadon, mindig egymás
1: egy ágyban.
0: Igen. Egy kicsit más zenei világ ez most neked? Mármint, hogy úgy értem, hogy feltölt téged a változatosság?
1: Ezek a rockos, punkos lüktetések, illetve habitusok, hozzáállások az élethez, ez benne van nagyon az Artur Amóba is, viszont hangszereltségében ugye itt van hegedű, van trombita, tehát hogy meg eleve heten vagyunk, nem hárman vagy négyen csináljuk a csörömpölést, hogy nagyon jó kilépni a komfortzónádból, abból a szempontból, hogy egészen más hova kell elhelyezni a gitárnak a szerepét, egy ilyen zenekarból van 7 hangszer. A gitár az nagyjából minden egy trióban, nehogy a dobosok és a basszusgitárosok ne haragudjanak, de hát tulajdonképpen mindenféle harmonizálás, mindenféle szolisztikus dolog is ráthárul. Itt meg van 2 gitár, a billentyű, a különböző szólamok, tehát sokkal jobban ki kell találni, hova teszed be a hangokat, meg a gitár szerepét ebbe a zenében, illetve ez a kicsit folkos dolog, ami az Artur Ambó része.
0: Hát az Agustól is jön talán.
1: Igen, és az nekem eddig nem volt benne az én repertoáromban, viszont nagyon sok lehetőség van benne, és nagyon jól lehet ötvözni egyébként különböző más stílusokkal, és tényleg mindenki olyan sok helyről jött, hogy egy nagyon jó kis valami kis mixtúra kezd ebből kijönni, illetve hát még ugye most találjuk meg a szandunkat igazából, tehát azért ez nem egy év alatt jön létre, hogy egy zenekarnak megvan egyből, tudod, ez a meg volt az első lemeznek, és nem azt mondom meg, hogy tehát nagyon élveztem azt is, de hát most, hogy dolgozunk az új számokon, még most derül ki egy csomó dolog, tudod. Még most kérdezte meg valakit, hogy hol lakik. Nem azt mondja, hogy milyen zenét csináljunk, de ez jó dolog, nagyon élvezem.
0: Ez egy folyamatos finom hangolás szerintem, meg összecsiszolódás, akár stílusokban is. Záró kérdésem mindenkihez lenne, de még nem térünk erre rá, ugyanis mindenképpen említsük meg a te életednek, vagy pályafutásodnak a tanítási mi voltját, vagy oldalát. Ez hogy áll most, és milyen terveid vannak ezzel?
1: Ez úgy áll most, hogy voltak évek, amikor ilyen 25-30 sráccal, vagy hogy mondjam, tanítványjal is, lányjal, fiúval, fiatal időssel foglalkoztam, de mivel a zene is egyre jobban, az aktív zenélés most megint jobban bejött az életembe, illetve én is otthon dolgozom más anyagokon is, csináltam kis házi stúdiót, vagy egy kis házi sarkot, a stúdiónak nevezni az azért mindig túlzás, de hogy viszont így 10-12 ember megmaradt nekem, akikkel is foglalkozom, és egyébként bírom, mert engem is egyébként képbe tart egy csomószor, tudod, tehát hogy azért, meg az, hogy fogalmazok meg dolgokat valakinek, aki mondjuk ezt még nem annyi értés, hogy rájövök egy olyan megfogalmazási módra, akkor valahogy bennem is tisztábbá válnak bizonyos zeneelméleti dolgok. Teszem azt, hogyha mondjuk most már valami haladóról beszélünk. Úgyhogy ez egy jó dolog, viszont kell hagyni időt azért arra is, hogy kitombold magad a saját zenétben, nem lehet csak a tanári székből rock and rollt osztani.
0: Abszolút. Na, hogyha össze kéne foglalnod, hogy neked az évek, évtizedek alatt mit adott a gitározás, és egyébként nagyon jó, hogy ezt te oktatod is, mert pont ez lenne az utolsó kérdés, hogy miért ajánlanád a hangszeres játékot kortól, nemtől függetlenül bárkinek, akkor mit mondanál?
1: Nekem ahogy elkezdtem gitározni, valahogy, jó, sose voltam egy ilyen beszari gyerek, de hogy valahogy olyan jó magabiztosságot, önbizalmat adott, illetve egy olyan külön kis részt az életemben, ami csak az enyém, meg a zenekarért, meg a bandáért, tehát meg tudod csinálni a saját kis világodat, dalokat tudsz írni, hogyha minden jól megy, akkor ezt mások is meg tudják hallgatni, ez fennmarad, ez utána lehet nézni, tehát valami nyomot hagysz, viszont nem kell feltétlenül rockstárnak lenni ahhoz, hogy a gitározás jó legyen, tehát vagy állnak hozzám olyanok is, akik csak ki szeretnél kapcsolni. Amikor zenélsz, akkor egyszerűen nem tudsz másra figyelni. Van bármi meló gondod, magánéleti gondod, bármilyen ügyes bajos dolgod van, amikor zenélsz, akkor csak arra figyelsz, és kivesz téged a mindennapokból, és ez a egyik legcsodálatosabb dolog, hogy akkor az tényleg csak a tiéd az a pillanat, és egyszerűen semmi nincs ott, csak a zene. Úgyhogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás is ebből a szempontból.
0: Tökéletes végszó volt, Tibi, nagyon köszönöm az idődet, és hogy itt voltál velünk, és további sok sikert nektek.
1: Én is köszönöm, hogy itt lettem, és peace and love.
0: Az elmúlt egy órában az Arthur Rambo és a Supernem gitárosa Pulius Tibor volt a vendégem. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a hazai gitárok, amiben most már is zenével folytatom. Number.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában az Artúr Rambó és a Supernem gitáros a Pulius Tibor volt a vendégem. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban megnézzük, hogy miért nem a 3 centisre nyírt gyeptől lesz szép és fenntartható egy kert, és mit kell tennünk azért, hogy a környezetünk ne csak vonzó látvány nyújtson, de valóban élő is legyen. A vendégem pedig Berecki Anna biomérnök, kerttervező, a Bee Blooms alapítója. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: És hát mielőtt belevágunk azért a közepébe, mitől lesz fenntartható egy kert, mit kell csinálnunk, egy kicsit az is érdekelne, hogy te miért kezdtél el ezzel a területtel foglalkozni, mi motivált, hogy ebben az irányba indulj el?
3: Alapvetően gyerekkoromban nagyon sokat kertészkedtem nagyimmal. Ő az erdő mellett lakott egy hatalmas telekkel, szóval így nagyon, nagyon nagy szabadság és nagyon nagy terület volt ott, hogy ezt műveljük. Meg a családom mezőgazdasággal foglalkozik, szóval az, hogy a természetben lenni, meg a természettel kapcsolatban lenni, az így eléggé érthetően jött, és így belenevelkedtem. És akkor ez így szépen formálta azt is, hogy akkor nem tudom, a tanulmányaimat, stb. Bár az elején nem akartam agráriummal foglalkozni, meg agráriumot végezni, azért is mentem biomérnöknek, de aztán elkezdtem egy startupot, ami már ilyen agrár digitalizációs megoldással foglalkozott, és az egyetem vége felé is rájöttem, hogy ami legjobban érdekel, az mégiscsak a mezőgazdaság. És akkor a mesterképzésemet azt már inkább ebbe az irányba folytattam, és akkor ott a mesterképzésem során találkoztam a planting design-nal, mert hogy egy külföldi egyetemen csináltam a mesterképzésemet, és akkor ezt így magyarul ilyen fenntartható kerttervezésnek fordítottam le, és amikor ezt tanultam, akkor így azt éreztem, hogy itthon ez még így annyira nem terjedt el, vagy hogy még így lehetne fejlődni benne. Ez részben azért van, mert nem is voltam annyira jártas még itthon a témában, és most már látom, hogy azért itthon is nagyon sok kezdeményezés van szerencsére, és nem mondhatom azt, hogy mi annyira egyedülállóak lennénk, hogy csak mi foglalkozunk ezzel, de akkor is így megfogalmaztam, hogy én ezzel mindenképpen szeretném foglalkozni, és így itthon is minél jobban népszerűsíteni.
2: Nagyon sokan foglalkoznak kerttervezéssel, a fókusz mégsem feltétlenül a fenntarthatóságomban. Miért gondolod fontosnak, hogy éppen ilyen szemlélettel, vagy ilyen szemüvegen keresztül tekintsünk erre a munkára, erre a szakmára, erre a feladatra?
3: Igen, ezen is nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi a legjobb szó rá, hogy most hívjuk fenntarthatónak, hívjuk természetbarátnak, vagy természetközelinek, vagy beporzóbarátnak, vagy klímabarátnak, vagy tényleg ilyen nagyon-nagyon sok szó kering így körülötte, és még mindig nem tudom, hogy melyik a legjobb, ezért néha így váltogatom is, hogy éppen melyiket használom, de hát nem fogok újdonságot mondani azzal, hogy azért így klímaváltozás van, ezt így tapasztaljuk, érezzük, szerintem pont most is mindenhol már arról lehet olvasni, hogy milyen asszályos tavaszunk van. Szóval nem az, hogy milyen asszályos a nyár, hanem milyen asszályos már a tavasz is. És hogy most már tényleg olyan emberek is találkoznak vele, akik nem feltétlenül mezőgazdasággal foglalkoznak, vagy nem annyira érintettek a témában. Szóval egyrészt szerintem így nem nagyon létezik más opció, hogyha tényleg élhető kertet szeretnénk, és nem egy ilyen mesterségesen fenntartott valamit.
2: Szerinted melyek a fenntartható vagy egészséges kertnek a legfőbb ismérvei?
3: Talán így a legfontosabb az, hogy tényleg nem mesterségesen akarjuk életben tartani, hanem így kicsit ráhagyatkozunk a természetre, és hagyjuk, hogy ő picit így visszanyerje az uralmat, ami sokszor nagyon nehéz, mert az azt jelenti, hogy nekünk kell hátrébb lépni, és hogy nem az lesz, hogy rögtön egy csendtintésre olyan magazinba illő kertünk lesz, hanem ez egy sokkal hosszabb és türelmesebb folyamat, de cserébe a végén igazából szerintem csak ez lehet opció. De hogy gyakorlatilag is nézzük a dolgot, tehát az, hogy nem csak élére vágott gyep van, és körbe mondjuk egy tujasövény vagy babér megy, ami most már inkább átvette a helyet, hanem minél több évelő virág, növény, fa legyen. A kertet azt ne csak úgy értelmezzük, hogy van a kert is mi, hanem hogy amúgy annak még van egy csomó. Indul a talajtól, a növényeken át, a beporzókig, a mindenféle kis hasznos rovarig, madarak, sündisznót. Ez egy egész ökoszisztéma, és hogy ennek az egész ökoszisztémának tudjunk segíteni meg őket szolgálni a kert által.
2: Azt akartam is kérdezni, hogy ha valaki kinéz az ablakán, akkor miből tudja megállapítani, hogy egyébként a kertjével jó úton jár, fenntartható megoldások vannak benne, vagy olyan működések, amik egyébként ebbe az irányba mutatnak, de azt hiszem, hogy egy kicsit erre már válaszoltál is. Viszont akkor egy kicsit beszéljünk magáról a kerttervezésről. Ugye a Bee Blooms-szal kerttervezéseket csináltok. Ennek a folyamata az hogyan néz ki a gyakorlatban?
3: Az első lépés az mindig az, hogy elmegyünk és személyesen is megnézzük a kertet, ahol tervezni fogunk. Pont ma is voltunk egy helyen, és így annyira aranyos történetek, amikor így elmegyünk valakinek a kertjébe, és akkor mintha így beengedne a saját kis lelkébe, vagy nem tudom, és mindig van valami cuki kutya, vagy macska, szóval ezek ilyen nagyon, nagyon aranyos történetek, de hogy arra is tényleg, hogy akkor mi is így meglátjuk, meg megtapasztaljuk, hogy akkor ott, annak az adott kertnek milyen adottságai vannak, milyen fényárnyék viszonyok vannak, van-e lejtés, milyen a talaj, alapvetően milyen adottságok vannak, van-e már mondjuk fa, vagy hogy mennyire van készen a kert, mennyire kell nulláról kezdeni, vagy inkább csak átalakítani, meg hogy akkor így az ügyfellel, vagy a kerttulajdonossal is jobban el tudjuk beszélni, hogy neki milyen elképzelései vannak, vagy hogy mire lenne szüksége, mit szeretne. És akkor utána mi is már így elindul bennünk valami, hogy akkor hogyan néz neki az egész, meg hogy milyen szinten tudunk segíteni, mert ez is amúgy teljesen változó, hogy amikor mondjuk nulláról, akkor nyilván egy teljes kerttervezésre van szükség, de nagyon sokszor arra is van példa, hogy csak egy kis átalakításra, és akkor ezt inkább ilyen tervezési útmutatónak szoktuk hívni, amikor így az alapelveket is lefektetjük, hogy akkor mitől lehet tényleg fenntartható vagy élettelibb a kert, meg hogy hogyan lehetne egy picit átalakítani, plusz virágágyást hozzátenni, szóval tényleg így széles a skála, hogy milyen szinten tudunk segíteni, és akkor utána elindul a tervezési folyamat, ott is vannak online konzultációk, hogy akkor ne az legyen, hogy egyszer beszéltünk, és utána tessék, itt van a kész, aztán vagy tetszik, vagy nem, hanem hogy a folyamat közben is azért lehet még módosítani, meg finom hangolni a dolgokat, és akkor a végén általában nekünk ott ér véget, hogy akkor átadjuk a terveket, növénylistával, kis ilyen kiültetési segédlettel, plusz információkkal, és amúgy szerintem ami nagyon menő, hogy a nagyon sok ügyfelünk saját maga csinálja meg a kertet, és nem az van, hogy akkor még egy kertépítőt kell keresni, hanem tényleg akkor így szépen lélekkel megvalósítják a terveket.
2: És hát talán még közelebb kerülnek a kertjükhöz.
3: Igen, igen, igen.
2: Nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy egy kicsit beleláttok a lelkükbe, amikor bementek a kertjükbe, és az fogalmazódott meg bennem, hogy vajon egyébként azáltal, hogy a kertjeinket megváltoztatjuk, és egy kicsit fenntarthatóbb, egy kicsit életteltelibb, például beporzó barát, vagy őshonos fajokkal betelepített, szóval, hogy barátságosabb, és ilyen szempontból szebb kerteket hozunk létre. Azáltal egy kicsit mi is megváltozunk?
3: Ez jó kérdés, hogy megváltozunk-e, de abban maximálisan hiszek, hogy egymásra hatással vagyunk. Szóval nem csak nekünk van hatásunk a kertre, hanem a kert is ugyanúgy visszahat ránk, és ugye erre amúgy rengeteg tanulmány is van, hogy tényleg a kertészkedésnek milyen stressz csökkentő hatásai vannak, meg az, hogyha itt túrjuk a földet, akkor abban van egy olyan baktérium, ami szintén így boldogsághormon termel, meg ilyenek, szóval, hogy ez ebbe így maximálisan hiszek, és hogy amúgy célom is, hogy azáltal, hogy így kerttervezéssel, meg kertészkedéssel foglalkozunk, hogy ezt így megtapasztalják az emberek, és tényleg egy ilyen közösség építő ereje is lehessen akár.
2: Mikor érzed azt, hogy készen van egy projekt, hogy megérkeztetek, hogy elkészült a mű?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és pont valamelyik nem gondolkoztunk rajta, hogy hát amúgy a kert szinte sosincs készen, mert hogy az is egy ilyen változó rendszer, de hogy valahol a projekteket nekünk mégiscsak le kell zárni. Szóval azt mondanám, hogy az egyik ilyen lezáró pont, amikor tényleg így átadjuk a kész tervet, amiben benne van növénylista, küldetési terv, minden, amit így az előbb említettem, és akkor ott van egy ilyen lezárása, és azért több esetben, meg az, amikor, ami nekünk is jobb, hogyha innen még vannak ilyen kis folytatás, amikor elküldik, hogy na, akkor megvalósult, és tehát egy év, és akkor így kapunk visszajelzéseket, annak így mindig nagyon örülünk, meg vannak olyan helyek, ahol amúgy így szoktunk járni kertészkedni is, van egy idős házaspár, ahol a lányuk keresett meg bennünket, hogy a szülei már nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy egyedül bírják, de nagyon szeretnék amúgy még csinálni, és hogy akkor tudnánk segíteni ebbe, és hogy az egyik kedvencünk oda is menni, mert hogyha megérkezünk, akkor az első fél órában csak így kávé süti, akkor így meghallgatjuk, hogy mi történt az utóbbi időben, és utána pedig mi kertészkedünk, és hogy tényleg annyira jó ezt is így átélni.
2: Hát a kert egy kicsit a kapcsolódásnak is a szintere lehet ilyen szempontból is, és ugye említettem a bevezetőben a rövidre nyírt füvet, illetve te is mondtad, hogy ezzel a babérmeggyel, illetve a tujákkal is össze lehet még futni. Hát a következő részben megnézzük, hogy ez miért probléma, és hogyan lehetne ezen változtatni, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. A mai vendégem Berecki Anna, a Bee Blooms alapítója, biomérnök, kert tervező. És ugye a szünet előtt a fűnyírásnál hagytuk abba, hogy megnézzük, hogy az miért is probléma. És hát itt fordulok is Annához. Nagyon sok felé látni még mindig. Nagyon rövidre nyírt gyepeket. Mi a probléma ezzel, illetve mit kellene helyette telepítenünk?
3: Alapvetően nem akarom azt mondani, hogy minden gyeppel vagy fűvel probléma van, szóval, hogy nehogy valakit megkövezzen. Inkább azzal van probléma, hogy ezt mekkora mennyiségbe és mekkora területen, mint egy monokultúra tartjuk ezt is a kertjeinkbe, szóval inkább ez a probléma. A másik meg az, hogy tényleg, amikor így vágyódunk az ilyen zöld gyep után, az általában amúgy így Angliából ered, vagy onnan jött ez a nagy kép, ahol azért jóval több csapadék van, mint nálunk, bár most már náluk is azért nem annyira ideális a helyzet, mint nálunk. És az, hogy tényleg, ha mostani jelenlegi körülmények között meg klímán szeretnénk ezt fenntartani, akkor ez így szinte csak mesterségesen tudjuk megcsinálni, és olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag lenne a kertünk. Tehát ez semmit nem táplál, hanem tőlünk várja el azt, hogy folyamatosan akkor nyírjuk, műtrágyázzuk, meg gyepszellőztetés, meg tudom is én, és hogy tényleg teljesen mesterséges és életszerűtlen.
2: És hát gondolom egyébként az élővilág számára sem feltétlenül túl jó. Használtál egy szót, azt mondtad, hogy monokultúra. Ugye ez nagyjából azt jelenti, amikor egyféle növényi kultúrát alkalmazunk viszonylag nagy területen. De egyébként miért jobb az, hogyha sokféle növényünk van? Mit tud nyerni a kertünk a diverzitástól?
3: Hát egyrészt sokkal ellenállóbb is lesz, ha kertes példánál maradunk. Ugye régen az volt, hogy akkor gyep és akkor körbe tuja, de hogy most már a tuják azok egyre több helyről elpusztulnak igazából, mert hogy egyrészt a klímát sem bírják annyira, meg volt egy kártevő is, ami kiirtotta őket, és akkor most jött helyette babérmény. De hogy az a lényeg, hogy ha csak egy valamink van, és azt megtámadja valami, akkor azt az egészet viszi, szóval hogy egyáltalán nem életszerű, és minél változatosabb a kertünk, annál ellenállóbb lesz, és az, hogyha változatosabb a növényzet a kertünkbe, akkor az magával fogja hozni, hogy akkor az több élőhelyet, több táplálékot fog biztosítani a beporzóknak, a hasznos rovaroknak, a különböző élőlényeknek.
2: Ma már egyébként a világ minden tájáról származó növényeket szerezhetünk be, épp a napokban nézegettem olyan futónövényeket, amik akár árnyékban is tudnak működni, és hát Ázsiából származó ilyen növényeket találtam, ami egyfelől egy jó megoldás lehet bizonyos körülmények között, én mondjuk egy gangról beszélek, ahol sötét van, és valami növényt mégiscsak szeretnék, viszont azt gondolom, hogy kertben, egy nagy kertben nem feltétlenül ezek a fajok jelenthetik a megoldás, és ti a Bee Bloomsnál is sokkal inkább az őshonos fajokra helyezitek a hangsúlyt. Miért van ez, és miért inkább őket, és nem a idegenhonos fajokat választjátok?
3: Igen, ugye próbálunk mi is minél több őshonos fajt választani, meg tervezni így a projektjeink során. Az egyrészt azért, mert ez is ellenállóbbak, hiszen a hosszú évek, évtizedek, évszázadok során ezen a klímán, ezen a területen, ezen a talajtípuson fejlődtek ki, és ez alkalmazkodtak, szóval sokkal ellenállóbbak és sokkal kevesebb gondozást, tutújgatást igényelnek, mint mondjuk más túl nem esített fajok, vagy amik máshonnan származnak, és ez is tök fontos, hogy amúgy nyilván van egy ugyanolyan virágunk, de hogyha az egyikből vesszük az alapfajt, vagy veszünk egy ilyen túl nem esített virágot, aminek kétszer akkora virága van, vagy dupla szírmú, vagy nem tudom, azok lehet, hogy szebben néznek ki, viszont a beporzókat, vagy az élővilágot sokkal kevésbé fogja támogatni, mint az egyszerűbb fajtája, vagy az eredeti alapfajtája. Szóval igen, azért szoktuk inkább az őshonos fajokat támogatni, mert egyrészt ellenállóbbak, másrészt pedig sokkal nagyobb támogatást, élőhelyet, táplálékot tudnak biztosítani a beporzóknak, hasznos rovaroknak.
2: Egyébként az idegenhonos fajok esetében az így ki lehet jelenteni, hogy ők nem is támogatják ezeket a beporzókat, vagy azért egyébként semminél az is jobb, hogyha őket választjuk.
3: Nem, amúgy van nagyon sok idegenhonos faj, ami tök jó beporzóbarát, ezért mi is szoktunk így mixálni őket, szóval hogyha olyan növényt választunk, ami nem őshonos, akkor amellett ott van az, hogy akkor de cserébe ez nagyon beporzóbarát, vagy egy olyan időszakban virágzik, amikor mondjuk semmi más, és akkor így jobban ki tudjuk egészíteni a skálát, szóval hogy vannak amúgy nagyon jó növények, amik nem őshonosak itthon, szóval nem muszáj csúnyán nézni az összesre, inkább az a fontos, hogy az lehet a veszélyes az ilyen idegenhonos növényekkel, hogy sokszor akár invazív is lehet, és akkor mindent kiszorít, és tényleg akkor már nem lesz jó, hogyha mindent kiszorít és leuralja az egész terepet.
2: És hogyha már egyébként a beporzókhoz eljutottunk, melyek azok a nem növényi élőlények a kertünkben, akiknek a jelenléte nélkül egyébként nincsen egészséges kert? Kik azok, akiknek mindenképpen ott lenne a helyük, és őket hogyan tudjuk becsápítani?
3: Hát igazából, hogyha egy ilyen kibújó válasznak tűnhet, hogyha azt mondom, hogy mindenkire szükség van, de úgy mégiscsak ez az igazság, hogy amúgy mindenkire szükség van, és hogy csomószor lehet olvasni ilyen Facebook csoportokban is, hogy nem tudom, ilyen kertész csopikban, hogy megijednek az emberek, hogy jaj, tetves lett a rúzsám, most mit csináljak, permetezzek, és hogy a tetőre ugyanúgy szükség van ahhoz, hogy legyenek katicáink, mert hogy a katicának is kell lennie valamit. Szóval, hogyha igazából tényleg így az egész ökoszisztéma, meg az egész ilyen értéklánc szempontjából nézzük, akkor mindenkire szükség van, és nyilván én is szeretem, amikor a csiga lerágja a virágaimat, és őket én is így meg szoktam kérni, hogy fáradjanak arrébb, de hogy alapvetően, és ezt tudom, hogy egy sokkal lassabb és időigényesebb folyamat, de én amellett vagyok, hogy hagyni kell, hogy a természet szépen beálljon, és akkor egy olyan rendszerünk lesz, amikor lehet, hogy nem tudom, tényleg egy-két levelünk tetves lesz, de amúgy nem fog olyan nagy kárt okozni, hogy ez nekünk kárt okozzon, de cserébe egy élő, egyensúlyban lévő, dinamikus kertünk lesz.
2: És hát gondolom, ez az, amihez kell az a türelem, amit már említettünk korábban, hogy ez a rendszer be tudjon állni.
3: Igen.
2: És ugye beszéltünk az őshonos fajokról, viszont hogyha egy kert tervezését nézzük, és mondjuk három növényt lehetne említeni, mi az a három növény, aminek minden kertben ott lenne a helye?
3: Nem tudnék hármat mondani, mert a három az nem elég ahhoz, mert hogy alapvetően mi úgy szoktunk gondolkozni, mondjuk leginkább én a virágok szintén szeretek nagyon gondolkozni, mert az a kedvencem, meg a specialitásom. Szóval alapvetően, amikor mondjuk egy virágágyást is megtervezek, akkor mindig arra figyelünk, hogy egészen kora tavasztól késő őszig legyen valami, ami virágzik, és három virággal nagyon akarod, meg tud oldani, de hogy nem ideális. Tehát tényleg mindig arra figyelünk, hogy úgy tervezzünk, meg úgy válasszuk ki, hogy akkor mindegyik virágnak megvan a maga dolga.
2: És ugye arról beszéltünk, hogy a kert tervezésének nagyjából mi a folyamata, viszont mik a legfontosabb sarokkövek? Mi az, ami egy kert tervezésnél nem hiányozhat?
3: Az egyik az, hogy egy kert az legyen 4 évszakos, tehát hogy minden évszakban legyen valami, ami vagy élelmet, táplálékot, vagy búvóhelyet ad az élőlényeknek, beporzóknak, hasznosovaroknak. Szóval ez mindenképpen nagyon fontos. A másik az, hogy milyen funkciókat szeretnénk a kertbe, hogy mire használjuk azt a kertet, hogy ott legyen ez egy sütögető, ahol családi összejövetelek vannak, vagy legyen egy kis olvasósarok, mert pihenni szeretnénk, vagy úgy veteményes szeretnénk, szóval hogy milyen funkció legyen a kertnek, ez is nagyon-nagyon fontos. Ami még így alapkő pedig talán így az lehet, hogy ilyen önfenntartó legyen ez, hogy a fenntartható kertbe az is benne van, hogy így kvázi önfenntart, hogy idő után, hogy be ez az egyensúly, meg tényleg úgy alakítjuk ki a kertet, és odafigyelünk a mulcsozásra, talajtakarásra, a megfelelő növényeket választjuk, amik tényleg jól érzik magukat, akkor igazából viszonylag kevés munkával is szinte önfenntartóvá tud válni a kert.
2: Igen, talán ez az alacsony fenntartási igény, erről már beszéltünk is, viszont ezzel kapcsolatban most felmerült bennem, hogy kompromisszumokkal egyébként az nem jár, hogy olyan kertet tervezünk, ahol egyébként keveset kell beavatkoznunk. Tehát mondjuk bizonyos, akár nagyon szép fajokról, vagy fajtákról, vagy akár milyen más ilyen szempontból nem kell valamilyen lemondást hozni.
3: Én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy átalakul az emberben az, hogy mit tekint szép kertnek. És ez amúgy bennem is így tök sokat formálódott, és most csak így a városba is sétálok, hogy bár merre megyek, nyilván mindig nézem a kerteket, meg a növényeket, és hogy annyival szebb tud számomra lenni az, hogyha látom a funkcióját, az értelmét, hogy az hogyan támogatja az ökoszisztémát maga körül, mint az, hogy egy gyönyörű virág van ott, amit magazinból is ki lehetne venni.
2: Hát akkor egyébként most visszaszúrva még az elején feltett kérdésre, hogy mi megváltozunk-e, hogyha a kertünk megváltozik körülöttünk. Végül is ez is egy nagyon jó válasz tud lenni, viszont maradjatok velünk, mert a folytatásban megnézzük azokat a kihívásokat, amelyekkel egyre gyakrabban szembe kell néznünk, gondolok itt az aszályra, a klímaváltozásból fakadó egyéb változásokra, és megnézzük azt is, hogy milyen válaszokat tudunk adni ezekre a kérdésekre, úgyhogy a szünet után jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Berecki Anna, a kert tervezéssel foglalkozó B-Blooms alapítója. És a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a megváltozó körülmények között. Ugye a klímaváltozásra gondolhatunk, akár az aszályra, ami most már tavasszal is egyre jelentősebb, és ezekre milyen válaszokat adhatunk, amikor a kertünket tervezzük. Viszont még mielőtt ezekre rátérnénk, említetted az előző részben a rózsák permetezését, és itt megragad bennem nagyon ez a dolog, hogy vajon egy olyan kertben, ami a fenntarthatóságra törekszik, ahol őshonos fajokat használunk, ott a vegyszerek használata az mennyire megengedett, illetve te hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
3: Én alapvetően nem nagyon támogatom őket. Nyilván nekem nincs is semmilyen gyümölcsfám, vagy hogy nem tudom, amit így nagyon védeni kéne. És ugye korábban is említettem már, hogyha elég türelmesek vagyunk, akkor így, és kialakul a természetes egyensúly, akkor, hogyha valamit el is vesz a természet, de nem annyit, hogy amúgy abban nekünk tényleges kárunk keletkezzem. Szóval én alapvetően nem szoktam ajánlani, de ha valaki mégis ragaszkodik, hogy szeretne valahogy ő így közbelépni, akkor meg vannak amúgy biológiai készítmények, és akkor inkább azokat szoktam így előnyben részesíteni.
2: És hát ugye a nyaraink egyre forróbbak, egyre nagyobb a szárazság, minden évszakban jelen van az aszály szinte, a csapadék egyre kiszámíthatatlanabb. Mm-hmm. Hogyan tudunk ma úgy kertet tervezni, hogy az akár mondjuk 10-15 év múlva is szép tudjon lenni, és ellen tudjon állni ezeknek a kihívásoknak?
3: Alapvetően, hogyha visszamegyünk oda, hogy az egész tervezés így ott kezdődik, hogy elmegyünk a helyszínre, és akkor ott megnézzük, hogy milyen adottságok vannak, és így arra alapozunk, mert hogy amúgy teljesen másképp fog viselkedni egy homoktalaj, meg mondjuk egy kötött agyagtalaj, így a csapadék viszonyokra is, meg azt, hogy mondjuk milyen fényárnyék viszonyok vannak, mert hogy tök érdekes, hogy beszélünk a nagy forróságról, meg a szájra, de például nekünk egy olyan kertünk van, itt egy ilyen társasháznak az ilyen kis belső kertje, hogy tiszta árnyék, és jóval hűvösebb is, és nyilván nem azt mondom, hogy akkor minden kert ilyen, csak hogy amúgy ilyen is van, hogy ezzel is ugyanúgy kell tervezni, szóval továbbra is nagyon sok és különböző lehetőség áll fenn, és hogy mindig azt kell megfigyelni, hogy ott abban az adott helyzetben mi az, ami jellemző, de hogy alapvetően a szárazságtűrő fajokat választunk, meg tényleg az őshonos fajok is általában sokkal ellenállóbbak, és ha használunk talajtakarás, mulcsozás, szóval megtartjuk a nedvességet a talajban, és nem pucéron hagyjuk a földfelületet, akkor ez is nagyon sokat tud segíteni. Szóval vannak ilyen praktikák, amikre. De meg hogyha esik az eső, akkor tartsuk már meg azt a kevés csapadékot, ami van, akár úgy, hogy amúgy a tetőről lefolyó eső csapadékot is összegyűjtjük, meg azzal is, hogy minél több élő, növény, élő gyökér van a talajba, az is azt fogja segíteni, hogy az ott leeső eső, az,

0: akkor szépen a talajba menjen le, és ott raktározódjon, és ne csak úgy elfolyjon, mint a betonon.
1: Hát az összebb ki a szavaidból, hogy egyébként nagyon sok tényező van, amit figyelembe kell venni, úgyhogy nem nagyon vannak kész receptek. Tényleg, amit már korábban is mondtunk, mindenhol meg kell figyelni, és akár tényleg a talaj szerkezetéig minden szempontot figyelembe kell venni. Viszont az is felmerült bennem, hogy ugye őshonos fajokkal dolgoztok. Ezek a fajok hosszú távon, gondolok itt mondjuk talán nem is a lágyszárúakra, sokkal inkább talán a fásszárú növényekre. Mennyire lehet rájuk építeni, hogyha mondjuk hosszabb időtávot nézünk, ami ezeknél a fajoknál azért indokoltabb, hiszen azért egy fát nem 10 évre ültetünk.
0: Igen, hát ez mindig nagyon jó kérdés, hogy azok a fajok, amik őshonosak, és azért nem tudom, tényleg több évtizede, évszázada velünk vannak, azok hogyan viselik most ezt az intenzívebb változást. Én azért bízom bennük, és hiszek bennük, hogy eddig szépen tudtak adaptálódni, akkor így most is menni fog neki, de hogy korábban is beszéltük, vannak azért olyan fajok, amiket érdemes bevenni a palettába, és annak ellenére, hogy nem őshonosak, de most nagyon jól viselkednek, mert nagyon jól bírják ezt a klímát, ezért be lehet venni.
1: És esetleg néhányat tudsz is ilyet említeni, amit te mondjuk szívesen beemelsz, akár más helyekről származó növényeket?
0: Én amiket nagyon szeretek, az amerikai prériről származó mindenféle lágyszerű évelők, meg díszfüvek, szerintem nagyon menőn néznek ki, meg tök szép, ahogy tényleg mondjuk a díszfüvek is így a szélben így táncolnak. Nagyon jó a szárazságtűrésük, és amúgy meg tökre tudják támogatni a beporzókat, hasznos rovarokat.
1: És ugye a Biblumszal nem csak kerttervezést végeztek, hanem személyes tanácsadást is adtok. Bennem az merült fel, hogy melyek a leggyakoribb kérdések ezeken az alkalmakon, illetve mik azok a leggyakoribb tévhitek, amik elő szoktak jönni.
0: Vannak olyanok, amikor nem tudom, valaki megkeresni, hogy jaj, tényleg tetves a rózsa, és most mit kezdjek vele, vagy hogy volt ilyen, aki azt mondta, hogy gyógyítsuk meg a fáját, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, szóval vannak ilyen olyan kérések, amik nem feltétlenül a mi specialitásunk, vagy hogy mi nem feltétlenül erre gondolunk, amikor személyes tanácsadásról beszélünk, de persze, hogyha tudunk, akkor minden téren segítünk, de hogy sokkal inkább ilyenkor az a jó, hogyha valakinek már amúgy van egy elég komoly elképzelése, vagy már van egy kialakult kertje, és akkor csak azt szeretné így úgymond felülvizsgálni, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem, hogyan lehetne kicsit tényleg élhetőbbé tenni, vagy mik azok a kis pár tippek, trükkök, amikkel még hozzá lehetne tenni.
1: Bár azt gondolom, hogy azért, aki mondjuk már eljut hozzátok, ő neki már van valami fajta tudatossága ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de hogy látod, változik az a szemléletmód, ahogy az emberek a kerthez, vagy a környezetükhöz viszonyulnak, akár tényleg az elmúlt évek egészen elképesztő aszályai nyomán, vagy egyébként még azért van hova fejlődnünk?
0: Én szeretek nagyon pozitív lenni, meg kicsit ilyen idealista is, azért azt mondom mindig, hogy igen, nagyon jó irányba indultunk el, és de tényleg ezt is tapasztalom, és tudom, hogy néhány ilyen kis buborékba élek, és hogy nem látok rá az egész társadalomra, de hogy alapvetően szerintem tényleg egyre többen is foglalkoznak ezzel, és egyre felnyílik az embereknek a szeme arra, hogy amit eddig csináltak, az nem biztos, hogy jó volt, és erre van egy ilyen kedvenc személyes, sőt, két személyes példám is van, az egyik amúgy az édesapám, aki nagyon szereti az élére vágott zöldgyepet, és amikor nem tudom, gimisek voltunk, és átjöttek hozzánk a haverok, akkor így féltünk, hogy nehogy rálépjenek a gyepre, mert apa meglátja, akkor itt baj lesz. És egy pár évvel ezelőtt otthon megcsináltam, hogy 2 évvel ezelőtt az előkertet, ami így az utcafronton van, azt így megengedte, hogy otthon csinálják azt, amit szeretnék, és akkor most már így látja, hogy ott ez amúgy így jó, hogy itt nem kell füvet nyírni, mindig van valami virágzik, most már van ott kedvenc virága, és akkor egy pár hónapja mondta, hogy jó, akkor most így a kertbe hátul is egy részt megkapok, és akkor ott is csinálják, amit szeretnék, mert úgy nem akar többet füvet nyírni. Szóval ez, ha apát meg tudtam győzni, akkor szerintem így mindenki képes arra, hogy változzam. És a másik, ami szintén ilyen nagyon hasonló volt, hogy egyébként az is egy podcast beszélgetés volt, csak ott többen voltunk, és egy felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy az egyik részvevő mondta, hogy hát a hétvégén pont megszellőztette a gyepet, meg műtrágyázta, meg ilyenek, és akkor jött a beszélgetés, akkor így mélyebben belementünk, hogy akkor én mivel foglalkozok, meg hogy én hogyan tekintek a kertekre, és akkor a végén mondta, hogy jó, akkor így valamikor lenne kedvem elmenni és megnézni az ő kertjét, és amúgy pont tegnap vagy tegnap előtt volt az első ilyen kis konzultációnk, amikor már belementünk abba, hogy akkor hogyan alakítsuk át a kertet.
1: Látszódnak a változások, és ez nagyon jó hír, viszont a szünet után a városokról fogunk beszélni, mert azt hiszem, hogy ott van a legnagyobb szükség a változásokra, a szemléletmód változására ahhoz, hogy életűek maradjanak a településeink a klímaváltozás okozta új kihívások között, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: Királyi többes!
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Berecki Anna, biomérnök, a kert tervezéssel foglalkozó B-Blooms alapítója. És az adás eddigi részében megnéztük, hogy mit kell tudni egy fenntartható kertről, mitől lesz fenntartható egy kert, milyen fajokat érdemes ott használni, mit érdemes kerülni. De a szünet előtt azt ígértem, hogy most a városokról fogunk egy kicsit beszélgetni, és fordulok is Annához, hogy ha most megnézzük a városainkat, azoknak a zöld felületeit, akkor egyébként elégedettek lehetünk, vagy itt azért szükség van valamiféle változásra?
3: Szerintem nagyon sokat javult a helyzet. Ugye most Budapestről beszélünk. Az utóbbi egy-két, lehet, hogy meg két-három, nem tudom, összefolynak az évek, de hogy az utóbbi pár évben mindenképpen sokat javult a helyzet, és egyre több villamos megállónál, körforgalomba, meg akár parkokba is teljesen másképp végzik a zöld felület fenntartást. Egyre kevesebb az, hogy csak egy nyári növényekkel ültetik be a virágágyásokat, nem tényleg sokkal inkább évelő, divers virágágyásokat hoznak létre. Sok helyen van mélegelő, amit azért így félbe mondok ki, mert tudom, hogy ez elég sok ellenszenvet váltott ki az emberekben, sajnos. Ezért amúgy inkább én vadvirágos rétnek szoktam hívni, mert ez így nem annyira hangzik rossznak azoknak se, akik alapvetően mondjuk a mélegelőtől már így rosszra gondolnak. És tényleg az, hogy mondjuk a vágatlan májust is már város szinten több helyen folytatják, meg az, hogy ősszel a faleveleket akkor nem elviszik, hanem ott hagyják helyben, és televényeket építenek, szóval sok jó dolog van.
2: És egyébként miért fontosak ezek a változások?
3: Azért, mert amúgy Magyarországon is, de nem csak Magyarországon, hanem az emberiség nagy része amúgy városokban él, vagy városokban szeretne élni, és megfigyelhető ez a tendencia, hogy így a kisebb települések falakból így a városokba mennek, és ilyen hatalmas hősziget hatások alakulnak ki, tehát hogy mondjuk a városban mindig sokkal melegebb van, az egész egy betontenger, és hogy ez így nem élhető, és hogy teljes mértékben így elszakadunk így a természettől, meg a zöld dolgoktól, és pár évvel ezelőtt, talán két vagy három évvel ezelőtt egy újságíró egy körben Budapesten, és megmért különböző felületeknek a hőmérséket egy ilyen forró nyári napon. Az egyik kedvenc példám a Széll Kálmán téren volt, hogy ott nem tudom, a galamb, a szegény galamb volt, vagy 40 fokos, aki így ott volt a betonon, akkor ott van egy ilyen szökőkút, nem szökőkút, de ez a párásító víz dolog, az amúgy csak ilyen 30 vagy 28 fokos talán, és akkor a kedvencem, a műfű 60 fokos. És hogy akkor így nem értem, eljutunk odáig, hogy szeretnénk valami zöldet mégiscsak a városba vinni, akkor legyen a műfű, és akkor a helyet, hogy mondjuk javítanánk a hősziget hatáson, még tovább rontunk rajta. Szóval, hogy voltak ilyenek is, de hogy most már azt látom, hogy azért nem e felé megyünk, hanem tényleg a budapesti vezetés is, meg a főkert is nagyon-nagyon jó irányba megy, és ők is tényleg így egyértelműen a fenntarthatóság és az élhetőbb zöld felületek kialakítása felé mennek.
2: Tehát azért vannak változások, de ugye te is említetted azt, hogy vannak olyan részek, vagy vannak olyan beavatkozások, amit egyébként sok ellentmondás, vagy sok konfliktus övez. Beszélhetünk itt a mélegelőkről például, vagy ahogy te mondod, vadvirágos rétekről. Egyébként ez összefüggésben lehet azzal is, hogy mit látunk szépnek városlakóként, mert ugye azt mondtad, hogy nagyon sok helyen korábban egy nyári növények voltak, amik tényleg szépen virítanak, de hogy az, hogy átveszi a helyüket akár egy évelő növény, az miért nem tud ugyanolyan szép lenni, illetve tud-e ugyanolyan szép lenni?
3: Szerintem még szebb is tud lenni. A háttérben az edukációra, meg a szemléletformálásra van szükség, mert hogyha valaki nem tudja, hogy amúgy ez miért hasznos, vagy hogy miért van ez a változás, akkor csak azt fogja látni, hogy amit nem tudom, eddig mindig megszokott, hogy itt árvácska van, vagy tulipán, vagy nem tudom, valamilyen egynyári virág, és ahelyett most ott lesz egy mélegelő, amit ő mondjuk csak gaztengernek lát, akkor nyilván így egyrészt van egy olyan természete is az embernek, hogy szeret a változatlanságban maradni, és hogy a változás sokszor negatívan, vagy így rosszul éli meg, szóval ez is mögötte van, de a másik meg az, hogyha tényleg nincsen elmagyarázva, vagy átadva, vagy jól kommunikálva, hogy amúgy miért történnek ezek a változások, és hogy amúgy ennek milyen pozitív hatása van, akkor megértem azt, vagy meg tudom érteni azt, hogy amúgy nem mindenki örül annyira ezeknek, mint én, de pont ezért is fektetünk mi is nagy hangsúlyt a szemléletformálásra és az edukációra.
2: Mert ugye első ránézésre akár rendezetlennek, vagy gondozatlannak is tűnhet az a bizonyos terület, pedig alapvetően nem erről van szó. Az jutott eszembe, hogyha felhívna téged egy városvezető, hogy holnap ő a változás útjára állítaná a városát és a zöld területeket, zöld felületeket, akkor mit javasolnál ki, mivel kezdjen?
3: Hát kevesebb gyepfelület, bár amúgy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy közben meg nagyon sok városlakónak arra van igénye, hogy le tudjon ülni a gyepbe, ki tudjon menni piknikezni, szóval hogy ez egy nehéz kérdés, de hogy én biztos, hogy azért vissza lehet szorítani. Meg attól is függ, hogy milyen hónapot nézünk, mert hogyha mondjuk ősz lenne, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy légy, ne szedjétek össze a falevelet, és ne zsákoljátok be. Ha mondjuk szintén ősz, akkor lehetne az, hogy mondjuk akkor lehet vadvirágos réteket elvetni, és most már egyre több városnak van amúgy saját magkeveréke, és ez annyira menő, hogy tényleg az is egy ilyen hosszabb folyamat, hogy azért megvizsgálják, hogy ott azokon a területeken, azokon a talajtípuson, a különböző tényezők mellett, mik azok a vadvirágok, ősonos virágok, amik jól érzik magukat, és akkor készítenek ehhez egy magkeveréket. De biztos, hogy erre is nagy hangsúlyt fektetnék meg az, hogy minél kevesebb egy nyári virágágyás legyen, és minél több évelő virágágyás legyen.
2: Oké, hát akkor láttuk azt, hogy városvezetőként mit lehetne tenni, vagy mivel lehetne elkezdeni, viszont városlakóként mi az, amit meg tudunk tenni azért, hogy a saját környezetünk élhetőbb legyen, és nyilván ezáltal az egész település.
3: Most megint egy ilyen érdekes faktet hozok, hogy amúgy Budapesten 60 Margit szigetnyi magánkert van. Ami azt jelenti, hogy a magán vagy a lakók is sokat tudnak tenni azért, hogy Budapestnek milyen a klímája. Bármi pozitív, apró kis dolgot megteszünk, azzal már jók vagyunk, és hogyha neked nincs is kertet, hanem csak egy balkonod van, akkor ott, hogyha ezt benövezted növényekkel, de az, hogy amúgy nagyon sok társasháznak is van kertje, mi is egy ilyen társasházban élünk, és az, hogy nem elhanyagoljuk, hanem abba is belefektetjük azt az energiát és azt a gondoskodást, akkor már az is nagyon sokat tud számítani. Meg az, hogy amúgy legyenek igényeink, és ezt így merjük tovább irányítani azok irányába, akik tényleg tehetnek azért, hogy mondjuk város szinten is legyen változás. De akár az irodák, iskolák, szóval amúgy volt iskolakert projektünk is, de egy csomó irodaház is van, ahol van zöld felület, ezeken a területeken is, hogy merjünk kifejteni a véleményünket, hogy amúgy mi nem biztos, hogy ezt szeretnénk, és hogy lehetne ezt másképp is csinálni.
2: És lehet-e változtatni, és mondjuk a lombfúvók hangja helyett madárfütyöt is hallgathatnánk. Hát akkor így az adás végén talán kicsit visszautalva a bevezetőre, hogy 3 centis gyeptől lesz szép a kert, hát nem feltétlenül, hanem vannak bizony olyan fenntartható megoldások. Gondolhatunk itt akár a mélegelőkre, gondolhatunk itt akár az őshonos fajokra, amelyektől nem csak számunkra, de egyébként a körülöttünk lévő élővilág számára is egy sokkal élhetőbb, sokkal barátságosabb környezetet tudunk létrehozni. Nagyon szépen köszönöm Berecki Annának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Meg kellett néznem a naptárat, hogy elhiggyem, hogy június 13-a hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Én vagyok az, aki nem hiszem el, hogy ilyen gyorsan telik az idő, na de hát jó társaságban, jó zenék között, hogy is lehetne ez másképp. Van így néha, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.